0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Oly súlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli ülés tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP és Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtti órákban. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának élénk és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csaknem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgások párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
0: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: Te voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. A szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
12: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Reklámot hallottam.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
4: A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. Országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. A politikus mentelmi jogának parlamenti felfüggesztését követően szinte azonnal önként sétált be az ügyészség épületébe. A hatóságok kényszerintézkedést alkalmaztak, miután hivatalos gyanúsítottként hallgatták ki a politikust. Az ügyészség egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A politikus jogi képviselője útján jelezte, hogy panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is. Az elkövetkező napokban a bíróságnak döntenie kell az esetleges letartóztatásról. Közösségi médiás találgatásokra és lakossági aggodalmakra reagált hivatalosan a Védelmi Tárca. Az elmúlt napokban több magyar állampolgár kapott katonai jellegű hivatalos behívó parancsot. A Honvédelmi Minisztérium tisztázta, hogy szó sincs általános mozgósításról vagy hadi állapotról. A tárca közleménye szerint tervezett, rutinszerű tartalékos kiképzési és adategyeztetési folyamatról van szó. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne üljenek fel a rémhét terjesztők pánikkeltő bejegyzéseinek. A behívó kézbesítése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a szokásos rendben zajlik. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette a szeptember végi és október elejé kiemelt ellenőrzési helyszíneket. A revizorok elsősorban a nyugta és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Különös figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcskereskedők, valamint a vendéglátóhelyek. Az adóellenőrök sok helyen árruhában, tesztvásárlóként jelennek meg az üzletekben. A mulasztó vállalkozások súlyos pénzbírságra és akár üzletbezárásra is számíthatnak. Az amerikai elnök határozottan nemet mondott Teherán legújabb diplomáciai javaslatára a közel-keleti feszültség enyhítésére. Donald Trump elutasította az iráni kormány egyhetes átmeneti megállapodásra vonatkozó tervezetét, írja az M4. Irán a hormúzi szoros újranyitását az amerikai tengeri blokkád feloldásához kötötte volna. A washingtoni elutasítás hírére a világpiacon azonnal és jelentősen emelkedni kezdett a nyersolaj ára. A Brent típusú olajhordonkénti jegyzése már 107 dollár szintet közelít a kereskedésben. Piaci elemzők szerint tartós üzemanyag drágulásra kell felkészülni a fogyasztóknak a globális piacon. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Rádió. Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Csepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.

0: Műsorajánló.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy milyen a világ.
1: Omega!
7: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Egészségedre.
9: Egészségedre.
0: Egészségedre.
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Magyar Péter kijelentette, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy az országban rendszer szinten táskákban hordták a milliárdos kenőpénzt. A politikus szerint a korrupciós hálózat a legfőbb kormányzati körökig is elér, írja a 444.hu. Elmondása alapján az ügyben hamarosan konkrét dokumentumokat és hanganyagot is nyilvánosságra hoz a hatóságok előtt. A frakciók azonnal reagáltak és alaptalan vádaskodásnak, politikai blöffnek nevezték a kijelentéseket. A nyomozó hatóságok még nem nyilatkoztak az elhangzottak kapcsán. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. 9 hónap alatt több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes 2025-ös rekordévben. A friss statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik. Gazdasági elemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A szakértők ugyanakkor intenek a túlzott eladósodottság kockázataira a bizonytalan gazdasági környezetben. A 2026-os szárazság meghatározóan globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, amely tart már néhány éve, és még kérdés, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán a met.hu-n megjelent tanulmányból. A cirkulációváltozást és annak hatásait bemutató tanulmányt jegyző két meteorológus, Horváth Ákos és Brayer Hajnalka szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén-nyáron megismert hatás együtt. Jelezték, amennyiben a déli északi hőcsere csökkenésével meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye nedvesebb nyarak megjelenésének. Az izraeli miniszterelnök szigorú biztonsági intézkedések mellett külföldre utazott a hétvégén. Benjamin Netanyahu magánrepülőgéppel érkezett Abu Dhabiba, ahol 4 szemközti tárgyalást folytatott az Egyesült Arab Emírségek elnökével. A titkos találkozó ténye csak később szivárgott ki az izraeli sajtóban. Sajtóértesülések szerint a tárgyalásokon a korábbi biztonsági figyelmeztetések és a közel-keleti helyzet rendezése állt a fókuszban. A diplomáciai látogatás eredményei alapjaiban befolyásolják a közelgő izraeli parlamenti választásokat. Egyik kormány hivatalos szóvivője sem kívánta részletesen kommentálni a megbeszélés részleteit. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Kamu reklám.
1: Benség! A francföld külső ballatán elült az hadvasok zadorlata. Békül kevés csornáló marsején, s a nép a téltúl potnát csort, csúját pocongyod vesztő döksanyartané. Tallót subál, ponyhát vett parlagon, s pöngy a szalvas úrbolyha beért. Új pénzfejében vesterát lakik, zengő pakát szavára jár hokornyást, s dibározik bonáros ünnepén. S a franc király, ki tudjuk, főgyimót, hét érsz kitész. Még borcolánkodik, s Richárdot felcihelve ellened.

0: mert nincs ponyhám, nincs cseppesebb, rihátabb, még tors pöhördiek között se, mint a csétterka, ki szétmandagolá a hont.
1: Kamu reklámot hallottak.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Kamu reklám.
1: Házaspár megy az operába, azt mondja az asszony. Drágám, fölvegyem a melltartómat, azt föltétlen, mert iszonyatos nagy sár van kint. Na, az út első, ugye? Végig, még egyszer?
2: Menjen végig.
1: Igen, a kóstoló. Na és vajon ki a műsorvezető? Hát ki más, mint a mindig jópofa és mindig szerény. Én bizony, tartsanak hát velem. Együk végig, bazd meg. Hölgyeim és uraim, március 19-én eljön a mi időnk, mert ekkor az ú... Очень хороший будет возокрызнен с московской телевидения будет и говно ты покрывай на нае.
0: Кому рекламу-то

0: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti az alkotmányos feladatom nem ért véget. Az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve. Most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelöltet állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértők szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbértárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságában indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás megőrzésére kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfél

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Műsorajánlót hallottak.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Kamu reklám.
1: Ha nincs eltörve, ne ragaszd meg.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Ügyelj a város tisztaságára. Egyél meg naponta egy galambot.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Jó reggelt!
2: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. Pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági jellemző szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A Polisz.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai. A rendőrök nagyértékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jóhiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 személyt vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során. Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Két órás magazinnal kívánunk jó reggelt hallgatóinknak. Ma szeptember 30-a szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 14,5 fok van. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
0: Hobbyrádió.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
0: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Szia!

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 30-án köszöntjük Jeromos nevű hallgatóinkat. A görög eredetű férfi név a Hieronymos névből ered. Szeptember 30-án kívül a Jeromosok ünnepelnek még február 8-án és július 20-án is. Becézése ennek a névnek Jeró, Jera, Jerácska, Jerom, Jeromka, Jeromoska, Jármoska, jeles viselője Szent Jeromos, valamint önkedves Jeromos. Szeptember 30-án ünnepelnek még a Becse, Felícia, Honorina, Honóra, Honória, Honórius, Hunor, Izméne, Jeronima, Laborc, Médea, Norina, Szofi, Szófia, Viktor, Zsófi, Zsófia, valamint Örs nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobbi Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
5: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 30-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, milyen érdekességekkel készültem. 1847-tel kezdünk, szeptember 30-án Nagy Tétényben megszületett Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő. Folytassuk még a 19. századdal, 1859. szeptember 30-án Székelyföldön megszületett Benedek Elek író. 1861 a következő időpontunk, szeptember 30-án megszületett ifjabb William Wrigley, a rágógumi király. És most is csak egy évet lépünk előre, 1862-re, ugyanis szeptember 30-án megszületett Szabolcska Mihály költő, akadémikus. Folytassuk 1877-tel, szeptember 30-án született ugyanis Kelemen Lajos történész, akadémikus. Ugorjunk a 20. századra, 1927. szeptember 30-án megszületett Bajor Andor, romániai magyar író, műfordító. Egy évet lépünk csak előre, 1928-ra, szeptember 30-án született Elie Wiesel, Nobel békedíjas erdélyi származású író. Folytassuk 1936-tal, szeptember 30-án Budapesten meghalt Ilosvai Lajos kémikus, vegyész, a kémiai oktatás fejlesztésének kiemelkedő alakja. És most lépjünk át a 20. század második felébe, 1959. szeptember 30-án 89 éves korában meghalt Ross Granville Harrison, amerikai zoológus, a Yale Egyetem Osborne állattani laboratóriumának nyugalmazott igazgatója, aki az embrionális szervátültetés úttörője volt. És végezetül 2000. szeptember 30-a a helyi önkormányzatok napja Magyarországon. Az országgyűlés 2000. június 13-án a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította szeptember 30-át az első, azaz 1990-es helyi hatósági választások emlékére. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
4: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Ubi Radio.
1: Üzenet a Jeremiás könyve 7. fejezetéből.
2: Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek, mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok néktek, hogy jó dolgotok legyen.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. szeptember 30-a szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 9. fejezet 57-től 62. vers. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van oduja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Elmélkedés. A mai evangéliumi szakaszban három rövid párbeszédet olvasunk, amelyek mind Jézus követéséről szólnak. Mindhárom helyzetben világossá válik, Jézus követése nem egy szabadidős tevékenység, hanem életformáló és egész életre szóló elköteleződés. Itt nem lehet kiskapukat vagy menekülő utakat keresni arra az esetre, ha meggondolnánk magunkat. Nem lehet késlekedni, és nincsenek biztosítékok, hanem feltételek nélküli bizalomra van szükség. Az első ember lelkesen szólítja meg Jézust: követlek, bárhová mégy. A válasz kiózanító. Ha velem jössz, nem a kényelem és a biztonság útját választod. A velem való élet kiszámíthatatlan, de épp ezért bizalomra épül. A második embernek Jézus maga mondja: kövess engem. De ő késlekedne, ami Jézus számára nem elfogadható. A majd, ha már rendeztem az életem típusú válasz, mindig elhalasztja a valódi megtérést. A harmadik követni akarja Jézust, de még elköszönne övéitől. Jézus itt is határozott. Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. A visszafordulás a korábbi élet biztonságát keresi, de a krisztusi tanítvány mindig előre tekint. Ha elindulsz, indulj el szívből, és ne fele más módon. Jézust nem lehet félig követni. Vagy rábízom magam teljesen, vagy megmaradok a magam biztonságánál. Rábízom-e életemet Jézusra? Uram Jézus Krisztus, oly sokszor szeretnélek követni, de visszatartanak az aggályaim, a megszokásaim, a biztonság utáni vágyam. Néha késlekedek, néha feltételeket szabok, máskor csak távolról figyellek. Adj most bátor szívet, amely nemet mond a halogatásra, a kényelmes maradásra, és igent mond neked az azonnali indulásra feltételek nélkül. Hiszem, Uram, hogy veled megtalálom életem értelmét. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az erős ételek fogyasztása után hiába iszunk hideg vizet, az nem enyhíti a csípős mellékhatást, mivel az erős fűszerek általában zsírosak. Mivel a zsír nem oldódik vízben, így célszerűbb kenyeret enni, amely beissza a zsírt, tejet inni, amelynek kazein nevű alkotó eleme oldja a zsírt, vagy alkoholt inni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Üdv, Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ma is egy csirkét fogunk készíteni, párolt csirke mellett fóliában, héjában sült burgonyával egybekelve. A hozzávalók a következő: 60 dek a csirkemellfilé, 10 dek a gomba, 5 dek a paprika, 5 dek a paradicsom, 10 dek a békönszalonna, 3 gereszt fokhagyma, 2 deci száraz tokai furmint, só, bors, mustár, kakukkfű, rozmarin és 60 dek a közepes burgonya. Az elkészítése a következő: körülbelül 15 dekás csirkemelleket egyenként felvágjuk. Besózzuk és borsózzuk, majd vékonyan bekenjük mustárral. A paprikát, paradicsomot, gombát kockára vágjuk, és beletörtjük a csirkemellekbe, elkészítjük a 4 nagyobb darab alufóliát, egyenként belehelyezzük a húsokat. Megszórjuk kakukkfűvel és zúzott fokhagymával, majd befedjük a békönszalonnával, aminek a tetejét rozmaringgal fűszerezzük. A fólia széleit felhajtjuk, amolyan kis batyukat készítünk. Ám mielőtt lezárnánk, mindegyik csomagba fél deciliter száraz furmintot öntünk. Furmint helyett használtunk bármilyen száraz fehér bort is. Tegyünk a csomagokat tepsibe, köré helyezzünk héjas, de megmosott burgonyákat. Körülbelül 160-180 fokos sütőben 35-40 percig sütjük. Friss bazsalikommal díszítjük.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Jeromos nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Jelenleg a fővárosban 14,5 fokot mutatnak a hőmérők. Ma szeptember 30-a van. Ma a népmese napja van. Benedek Elek születésnapja 2005 óta a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére. Ez a nap a helyi önkormányzatok napja is 2000-től az országgyűlés 57-2000-dik 6.-16. határozata alapján, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első önkormányzati választásokat. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1482-ben a rég ostromolt Hainburg Mátyás királynak feladatot. 1918-ban meghalt Budapesten Szabó Ervin szociológus, a magyarországi marxista gondolkodás úttörője. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió. Folytatjuk műsorunkat. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Hamarosan következnek a hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Elérhetőek lesznek az ügynök akták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynök akták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynök akták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának fő igazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára, majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedül. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. Szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. Hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen be jelentést. Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
2: Hobbi Rádió.
0: Reklám.
3: Te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót.
8: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Szeptember 30-a, szerda. A fővárosban a Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Ma és csütörtökön 8 óra és 14 óra 30 perc között lezárják a külső sávot a Kerepesi úton, kifelé a Baross tér után karbantartás miatt. A villamos pályak karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat. A Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
10: Sára vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Ma szeptember 30-a van, és jaromos hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Hazánkban 14,2 fok van. Ma szeptember 30-a van. Ma a népmese napja van. Benedek Elek születésnapja 2005 óta a Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére. Ez a nap a helyi önkormányzatok napja is 2000-től az országgyűlés 57-2000-dik 6.-16. határozata alapján, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első önkormányzati választásokat. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 30-án köszöntjük Jeromos nevű hallgatóinkat. A görög eredetű férfi név a Hieronymos névből ered. Szeptember 30-án kívül a Jeromosok ünnepelnek még február 8-án és július 20-án is. Becézése ennek a névnek Jeró, Jera, Jerácska, Jerom, Jeromka, Jeromoska, Jármoska, jeles viselője Szent Jeromos, valamint önkedves Jeromos. Szeptember 30-án ünnepelnek még a Becse, Felícia, Honorina, Honóra, Honória, Honórius, Hunor, Izméne, Jeronima, Laborc, Médea, Norina, Sophie, Szófia, Viktor, Zsófi, Zsófia, valamint Örs nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 30-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, milyen érdekességekkel készültem. 1847-tel kezdünk, szeptember 30-án Nagy Tétényben megszületett Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő. Folytassuk még a 19. századdal, 1859. szeptember 30-án Székelyföldön megszületett Benedek Elek író. 1861 a következő időpontunk, szeptember 30-án megszületett ifjabb William Wrigley, a rágógumi király. És most is csak egy évet lépünk előre, 1862-re, ugyanis szeptember 30-án megszületett Szabolcska Mihály költő, akadémikus. Folytassuk 1877-tel, szeptember 30-án született ugyanis Kelemen Lajos történész, akadémikus. Ugorjunk a 20. századra, 1927. szeptember 30-án megszületett Bajor Andor, romániai magyar író, műfordító. Egy évet lépünk csak előre, 1928-ra, szeptember 30-án született Elie Wiesel, Nobel békedíjas erdélyi származású író. Folytassuk 1936-tal, szeptember 30-án Budapesten meghalt Ilosvai Lajos kémikus, vegyész, a kémiai oktatás fejlesztésének kiemelkedő alakja. És most lépjünk át a 20. század második felébe, 1959. szeptember 30-án 89 éves korában meghalt Ross Granville Harrison, amerikai zoológus, a Yale Egyetem Osborne állattani laboratóriumának nyugalmazott igazgatója, aki az embrionális szervátültetés úttörője volt. És végezetül 2000. szeptember 30-a a helyi önkormányzatok napja Magyarországon. Az országgyűlés 2000. június 13-án a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította szeptember 30-át az első, azaz 1990-es helyi hatósági választások emlékére. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Üzenet a Jeremiás könyve 7. fejezetéből.
2: Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok néktek, hogy jó dolgotok legyen.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. szeptember 30-a szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 9. fejezet 57-től 62. vers. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van oduja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Elmélkedés. A mai evangéliumi szakaszban három rövid párbeszédet olvasunk, amelyek mind Jézus követéséről szólnak. Mindhárom helyzetben világossá válik, Jézus követése nem egy szabadidős tevékenység, hanem életformáló és egész életre szóló elköteleződés. Itt nem lehet kiskapukat vagy menekülő utakat keresni arra az esetre, ha meggondolnánk magunkat. Nem lehet késlekedni, és nincsenek biztosítékok, hanem feltételek nélküli bizalomra van szükség. Az első ember lelkesen szólítja meg Jézust: követlek, bárhová mégy. A válasz kiózanító. Ha velem jössz, nem a kényelem és a biztonság útját választod. A velem való élet kiszámíthatatlan, de épp ezért bizalomra épül. A második embernek Jézus maga mondja: kövess engem. De ő késlekedne, ami Jézus számára nem elfogadható. A majd, ha már rendeztem az életem típusú válasz, mindig elhalasztja a valódi megtérést. A harmadik követni akarja Jézust, de még elköszönne övéitől. Jézus itt is határozott. Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. A visszafordulás a korábbi élet biztonságát keresi, de a krisztusi tanítvány mindig előre tekint. Ha elindulsz, indulj el szívből, és ne fele más módon. Jézust nem lehet félig követni. Vagy rábízom magam teljesen, vagy megmaradok a magam biztonságánál. Rábízom-e életemet Jézusra? Uram Jézus Krisztus, oly sokszor szeretnélek követni, de visszatartanak az aggályaim, a megszokásaim, a biztonság utáni vágyam. Néha késlekedek, néha feltételeket szabok, máskor csak távolról figyellek. Adj most bátor szívet, amely nemet mond a halogatásra, a kényelmes maradásra, és igent mond neked az azonnali indulásra, feltételek nélkül. Hiszem, Uram, hogy veled megtalálom életem értelmét. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az erős ételek fogyasztása után hiába iszunk hideg vizet, az nem enyhíti a csípős mellékhatást, mivel az erős fűszerek általában zsírosak. Mivel a zsír nem oldódik vízben, így célszerűbb kenyeret enni, amely beissza a zsírt, tejet inni, amelynek kazein nevű alkotó eleme oldja a zsírt, vagy alkoholt inni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámé, sziasztok!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat, most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1482-ben a rég ostromolt Hainburg Mátyás királynak feladatot. 1918-ban meghalt Budapesten Szabó Ervin szociológus, a magyarországi marxista gondolkodás úttörője. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
0: Hobby Rádió.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz, a lényeg az,

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robotműsor vezetője. Lássuk, milyen időjárásra számíthatunk. Ma várhatóan napos időre számíthatunk. Jelenleg 14 fok van. 14 és 25 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. A hőérzet 22 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A páratartalom 60% körül alakul, ami kellemes érték. Szinte egész napos napsütés várható. Az UV-sugárzás értéke 4, ami mérsékelt. Eső vagy zápor nem valószínű. 55 irányból érkező könnyű szellő várható. Időnként 22 km/órás széllökések is előfordulhatnak. Csütörtökön borult idő várható. A hőmérséklet 14 és 24 fok között alakul. Szinte egész napos napsütés várható. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 21 irányú könnyű szellő várható. A széllökések elérhetik a 20 km/órát. Pénteken borult idő várható. Egész nap 14 és 22 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A nap nagy részében napos idő várható. Csapadék nem várható, 18 felől enyhe szellő érkezhet. Időnként 20 km/órás széllökések is előfordulhatnak. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. A Movie and Music 9 órától kezdődik. Ezzel el is értünk műsorunk végéhez. Köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: 因为说对的肯定嘿嘿嘿耶，ami a lényeg, az egyik legfontosabb dolog, hogy a dobnál még mindig a rockdobosok királya, Donáth Tibor, Kincsi! Játszott a király!
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Jó reggelt!
3: Országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. Csődbe mehet Bátony terenye. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásra száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Szeptember 30-a, szerda. A fővárosban a Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamossínekre terelik, mert csatornát javítanak. Ma és csütörtökön 8 óra és 14 óra 30 perc között lezárják a külső sávot a Kerepesi úton, kifelé a Baross tér után karbantartás miatt. A villamospályak karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között Újbuda központ érintésével.
1: Hobby rádió.
6: Egyre többen keresik azokat a megváltoztatott összetételű élelmiszereket, amelyek bizonyos összetevőkből kevesebbet vagy semmit sem tartalmaznak, például cukor vagy gluténmentesek. Egy a közelmúltban tartott szakmai tanácskozáson azonban a résztvevők arra hívták fel a figyelmet, hogy nem csak a fogyasztók, de még a szakemberek ismereteit is fejleszteni kell. A szakmai konferencia részleteiről, valamint arról, hogy milyen területek szorulnak fejlesztésre, Antal Emese dietetikust, a Tét Platform szakmai vezetőjét, Balázs Zsanett kérdezte.
7: Azért hívtuk össze ezt a kerekasztal beszélgetést, hogy lássuk, hogy ez egy trend, vagy mi is a valós igény, az, ami mutatkozik ezen élelmiszerek fogyasztása és kereslete irány, hogy is van az allergia érzékenység kérdése, amelyek ezeknek a termékeknek a fogyasztásával is összefüggenek, de valamint, hogy az élelmiszeripar is mondja el, hogy ő hogyan tud segíteni ezen termékek biztonságosabb átétele kapcsán.
8: Ennek a palettának minden egyes szereplőjének a képviseletében jelen voltak azok a személyek, akikkel érdemben lehet az ügyben tárgyalni. De még mielőtt a konferenciáról, annak hosszú távú terveiről beszélgetnénk, rakjunk egy picit rendet a mentes étkezéssel kapcsolatban. Biztos, hogy jó, hogyha sokan fogyasztanak különböző mentes élelmiszereket?
7: A Tétpakon végzett egy reprezentatív kutatást, amiből kiderült igazániból, hogy a vásárlók 12%-a rendszeresen keres laktóz vagy gluténmentes terméket, de azért a kalóriaszegénység is fontos, és viszont nagyon nő ezeknek a termékeknek a forgalma is. Valahogy egészségesebbnek gondolják a fogyasztók ezeket a termékeket. Közben viszont azért az ételérzékenységben vagy allergiában szenvedők száma nem olyan magas, ami alátámasztaná ezt a keresletet.
8: Milyen problémákat okozhat, ha mondjuk valaki öndiagnosztizálja magát, és egy puffadásból arra következtet, hogy ő neki ezentúl nincs szüksége tejtermékekre, hanem mondjuk a laktózmentes tejet, tejtermékeket veszi le a polcról.
7: Tehát, hogyha az egészséges táplálkozásból indulunk ki, annak az alapja a változatos. Tehát az, hogy minél több fajta élelmiszerből fogyasztunk, nyilván vannak olyanok, amelyeket előtérbe kell helyezni, például a gabona termékek, aminél azért például a glutén előkerül, az is egy fontos és mindennapos fogyasztásra javalló termék. Mondjuk, hogyha laktózmentes termékeket fogyasztanak az emberek feleslegesen, általában csak kevesebb az a tejtermék is, nyilván amit fogyasztanak, sőt, a pótlólag fogyasztott termékek esetében általában a kalcium szint sem olyan magas, tehát így nyilván a fehérjebevitel, vagy akár a kalcium bevitel lehet hiányos. De mindenféleképpen tényleg valami probléma van, akkor keressenek dietetikust, akik segítenek összeállítani az étrendet, hiszen egy betegség esetében, tehát mondjuk egy gluténmentes vagy laktózmentes étrendet is abszolút össze lehet úgy állítani, hogy ne legyen hiányállapot. Szerencsére egyre több kolléga elérhető, tehát dietetikusokhoz is lehet fordulni, információ is rendelkezésre áll, de hát itt azért nyilván az hiteles információ az, amit és a szakembereket szeretnénk kihangsúlyozni.
8: Ezen a konferencián részt vettek az előállítók és a gyártók is, és a következő terület, ami az ő szempontjukból nagyon fontos, az a színezékek, adalékanyagok alkalmazása. Láthatjuk is a különböző élelmiszereken, hogy feltüntetik, hogy káros anyagoktól mentes, vagy éppen adalékanyagtól mentes, de vajon mennyire hihetünk ezeknek az előírásoknak, és a cégek mennyire veszik komolyan ezen szavak fontosságát?
7: Azt azért látjuk, hogy a fogyasztók, a kutatásunk is alátámasztotta, hogy a friss, a természetes, de mind a mellett olyan termékre vágynak, ami hosszan eltartható, meg aztán hetekig olyan gyönyörűen nézzen ki. Tehát, hogy egy ilyen diszkrepancia van igazániból a fogyasztó fejében, hogy erre is vágyik, meg arra is, amit az élelmiszeripar, hogyha józanul belegondolunk, nem nagyon tud teljesíteni. Jó, mondjuk most már vannak a csomagolások, meg olyan élelmiszeripari technológiák, amelyek szerencsére ezeket hozni tudják, hogy így mondjam, de azért nyilván ennek is egy idő, kísérletek, vizsgálatok kellenek, amíg az élelmiszeripar e felé megy. Nagyon szigorú szabályozás van arra vonatkozóan, hogy mi lehet a címkén. Nézzük meg a címkét, és hogyha nem értjük, mert sajnos ilyen is van, akkor pedig kérjünk segítséget.
8: A segítségnyújtásban játszik fontos szerepet, ennek a konferenciának is szerepe volt ebben a szakembereknek a képzése. Erre is nagy hangsúlyt fektettetek.
7: Nyilván a szakembereknek fontos, hogy kövessük a megjelent kutatási eredményeket. Ez azért is sok fogyasztó számára, ez néha nem egyértelmű. Tehát például lásd a tojás esetében, hogy most szabad vagy nem szabad. Mondjuk korábban azért például a kutatás azt mondta, hogy igen, a koleszterin szintet nagyon megemeli, az ételből származó koleszterin, például a tojás sárgájából is. Most már bizonyított, hogy nem annyira számít, hanem inkább a belső folyamatok. Sajnos ez úgy tűnhet, hogy na akkor most 2 évig ezt mondtátok, most meg ezt mondjuk, ez nem így van, hanem az, hogy a tudomány folyamatosan fejlődik, és ezért változnak igazándiból a táplálkozási ajánlások. Tehát a mértékletesség és meg a változatosság, ez mindig. Hogyha ezt betartja már valaki, akkor már sokat tett az egészségét.
9: Hobbi Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Te, mi ez a sistergés?
2: Mi lenne a sistergés? Koptatják a cirkot.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.
5: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
6: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
5: Nem lehet, hogy vírusos?
6: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
5: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
6: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
5: Majd ők megoldják.
6: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
5: Ők távolról is megoldják.
6: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
5: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
8: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
9: Igen.
8: Egy fiú eltűnt.
10: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
8: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
11: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
8: De felbukkan egy csábító.
12: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
8: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
11: Te voltál már valaha szerelmes?
12: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi a szerelmük is elszállt.
8: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
13: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
14: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
8: Az éjszaka tapintása.
15: Mi volt ez?
11: Egy csók.
8: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
16: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai német Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszabúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba, 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárra járt a körbe a Balatont. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt, az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi két vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videoton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez. Ma derül, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes időig érkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
0: Hobbi rádió.
4: Reklám.
9: Te már megint beteg vagy.
15: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
9: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
15: Patikában veszed?
9: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
17: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
18: Jogomvan.hu.
19: Jogomvan.hu.
18: Jogi segítség mindenkinek.
19: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
18: Jogomvan.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobbi rádió. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
20: Szeptember 30-a, szerda. A fővárosban a Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamossinekre terelik, mert csatornát javítanak. Ma és csütörtökön 8 óra és 14 óra 30 perc között lezárják a külső sávot a Kerepesi úton, kifelé a Baross tér után karbantartás miatt. A villamos pályak karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat. A Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével.
0: Hobbi rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
21: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
22: Kellemes rádiózást és nagyon jó ételt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Gera Zsoltot hallják, és ez a Movie and Music egy újabb műsora, amelyben egy animációs filmet fogok bemutatni önöknek, amely egy csibéről szól. A Walt Disney Pictures filmbemutatója, a Csoda Csibe, a magyar moziforgalmazásban korhatára való tekintet nélkül megtekinthető kategóriát kapott. Animációs családi filmnek illik a premier hetében az első helyen nyitnia, ez még a nem amerikai Wallace és Gromitnak is sikerült pár héttel ezelőtt. Az új trónkövetelő ezúttal nem más, mint a Disney 81 perces animációs meséje, a Csoda Csibe. A kis csibe fejére rápottyan a mennybolt egy darabja. A nagyok persze nem hisznek neki, csak amikor rájuk szakad az ég. Állati animáció az elszevesztett birodalom rendezőjétől csak 10 éven felülieknek, az alatt garantált a rémálom gyermekeinknek.
21: Movie and Music, mert a zene megfilmesíti a történetet.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
9: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
8: Hungary Live!
10: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
9: Koktél.
10: Érdekes témák, érdekes emberek.
9: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
11: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
9: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
12: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
9: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
7: Movie and Music.
12: Filmzenék
7: egy órában.
12: Egy órában.
13: Egy évvel a Hihetetlen család már említett sikere után a 3654 moziban termelt 40 millió dollár bevételnek több olvasata is van. A Csodacsibe eredménye mindössze 56%-a a tavalyi elődnek, azonban idén legutoljára július közepén volt olyan film, a Charlie és a Csoki gyár, mely képes volt 40 millió dollár felett teljesíteni a premier hétvégéjén. Érdemes továbbá számba venni még a gyártói várakozásokat is, amelyek arról szóltak, hogy 30 millió körüli nyitásban reménykedtek, amihez képest a végösszeg már zsírosnak is tűnhet. A bevétel zsíróságából kiindulva pedig igencsak jó háttérzenék is születtek, hiszen nagyon-nagyon poénos zenék is hallhatóak a filmben, így például a következő is.
14: I am the champion, my friend.

0: of the World! Yow!
1: Na de a kisibe után inkább jöjjenek a valódi animációs mesében hallható zenék is.

0: Jobbi Rádió.
1: OBN Music. Mert a zene megfilmesíti a történetet.
2: A film rajtja a Shrek 42 millió, a Dino 38,8 millió és a Jégkorszak 46 millió dollár nyitó eredményeihez közelít, és ezzel Csibinka a 10. legerősebb startal büszkélkedik az új technikával készült animációs mesék között. A végösszeg megjósolhatatlan, a kritikák viszont mindig jelzés értékűek, és azok egyelőre sajnos nem túlságosan biztatóak, ugyanis a műértők 62%-a nem volt elragadtatva a kis csibe kalandjaitól, persze ettől még a gyerekek kedvencévé válhat a kis állatunk.

0: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
1: Azért ne csüggedjen senki, hiszen a poén kedvéért meghallgathatunk egy nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült duettet is.

0: is great. Let's sing it again.
1: Filmzenék egy órában az önök kedvéért. Az önök kedvéért.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
9: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
10: Hagyományaink, értékeink Európában.
11: Ahol az érték a mérték.
12: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
13: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
13: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
14: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.
4: Filmzenék egy órában az önök kedvéért.
15: Az önök kedvéért.
16: És akkor visszajöttem egy kicsit részletesebben megnézni önökkel a filmet. Kotlik Csöpi a kicsibe hatalmas pánikot okoz, amikor mindenkit riadóztat, mert a fejére pottyant az ég egy darabja. Természetesen senki nem hisz neki, és nagy bánatára még az édesapja is azt gondolja, hogy valami nincs rendben nála, és valójában egy közönséges makk esett a fejére. A kisváros lakói a kezdeti pánik után egyszerűen bolondnak könyvelik el a jóra való Baromfit, akinek igencsak igyekeznie kell, hogy visszanyerje édesapja bizalmát. Már-már sikerül is neki, amikor megtörténik a baj, már megint furcsa dolgok fotyognak az égből, és hamarosan az is kiderül, hogy hatalmas veszély fenyegeti a kisvárost. Ám erről egyelőre csak Csöpi és barátai tudnak, hiszen úgysem hinne nekik senki sem.
4: Movie and Music. Filmzenék egy órában.
2: Egy órában.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Movie and Music. Filmzenék egy órában.
3: Egy órában.
4: Ahogy azt már említettem, a Walt Disney Pictures filmbemutatója a Csodacsibe a magyar moziforgalmazásban korhatára való tekintet nélkül megtekinthető kategóriát kapott. Azonban a film vetítése alatt a kisebb gyerekeket ki kellett vinni a teremből a hosszú percekig tartó, félelmetes zenével kísért UFO inváziós jelenetek alatt, de a nagyobbak is dermedten ültek, és órákkal később is nyugtalanok voltak. A szülők azt is kifogásolták, hogy a felkavaró tartalmakat nem zárja le olyan megnyugtató befejezés, amelyet óvodások is értenének. A szülők a sajtót is felelőssé teszik, mert a Csodacsibéről szóló írásokban egyszer sem esett szó arról, hogy a film a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatásokat tartalmaz. Magyarországon a Nemzeti Filmiroda dönt a forgalmazásra kerülő filmek korhatárhoz kötéséről, és a honlapjukon található információ szerint valóban egyes kategóriába sorolták a Csodacsibét. Na de ettől függetlenül én azt javaslom, hogy először a szülők tekintsék meg, hiszen nagyon vicces és nagyon poénos animációs meséről van szó, és hogyha ők úgy döntenek, hogy ez még talán belefér, akkor igenis ültessék le gyermeküket is, nézzék meg együtt, lehet, hogy a gyermeke nem fogja úgy átérezni ezt a filmet, és nem fog annyira felkavaró lenni a számára. Köszönöm az elmúlt egy óra megtisztelő figyelmét, a mikrofonnál Gera Zsoltot hallották, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszabúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba, 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárra járt a körbe a Balatont. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi 2 vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videoton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez. Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 30-a, szerda. A fővárosban a Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Ma és csütörtökön 8 óra és 14 óra 30 perc között lezárják a külső sávot a Kerepesi úton, kifelé a Baross tér után karbantartás miatt. A villamospályak karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
5: Köszöntöm Önöket, én Tóth Mihály Nikolát vagyok. Eltelt egy újabb hét, tehát már is belekezdünk a mai koktélunkba. Ami a menüt illeti, tudják, minden héten én fogom kevergetni, kavargatni Önöknek a jobbnál jobb, kizárólag alkoholmentes koktélt, és ehhez a hozzávalók a következők. Nem sokára arról lesz szó, hogy a gazdasági válság idején milyen ruhát is vegyünk. Én elárulom, hogy praktikus, ám bár viselés szempontjából nem tudom, hogy mennyire lehet kényelmes, ezzel kapcsolatban majd az Önök segítségét szeretném kérni. Ezek után, tudják, könyvajánlónk érkezik itt a koktélban, melyben ma Feldmár András Szabadság szerelem című könyvéről tudhatnak meg egy kicsit többet. Bizony, káros szenvedélyünkről való leszokás nem csak a mi egészségünkért van, hanem mondjuk a házi állatok kedvéért is, mert hogy kimutatták, hogy például a dohányzás mit is okoz számukra. Ebben az órában szó lesz még arról, hogy vajon örökölhető-e az alvászavar. Tehát ezekre mind fény fog derülni ebben a 60 percben, és kicsit előre kalandozva a következő órában arról lesz szó, hogy hogyan előzhetjük meg a leggyakoribb betegségeket, hát mi mással, mint vitaminokkal, és nem pedig különböző bogyókkal. Várom Önöket, hogy ezek a betegségek mik is, illetve milyen vitaminokkal, és ezt hogyan lehet felvenni, mármint a vitaminokat, tehát erről fogunk a következő 60 percben beszélni. Dőljenek most egy kicsit hátra, lazítsanak, hisz érkeznek a zenék, utána, ahogy ígértem, arról lesz szó, hogy a gazdasági válság idején milyen is az a tökéletes ruha.
4: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
6: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Remélem, önök is ugyanolyan izgatottak azzal kapcsolatban, hogy milyen a tökéletes ruha a gazdasági válság idején. Önt is érinti a válság, és nincs pénze ruhákra. Egy tervező most megtalálta a megoldást a gazdasági válság idejére. Egy ruha, amit nem egy, nem két, hanem több száz féleképpen lehet kombinálni. Sebastian Erraruris forradalmi ötlettel állt elő. Ez a The Zipper nevű ruha. Az ötlet egyszerű, ám mégis nagyszerű. Adott 120 cipzár, amit tetszőlegesen lehet kombinálni. Elvehetünk belőle, hozzátehetünk az övtől a földig érő koktél ruháig, gyakorlatilag bármit ki lehet belőle, úgymond húzni. Magas nyakú vagy dekoltált, mini vagy maxi? Többet mutatna a formás alakjából? Semmi vész, a zipperrel mindez megoldható, csak néhány cipzárt kell ide-oda húzigatnia a kívánt hatás eléréséig. A tervező elárulta, hogyan jutott a cipzár ruha ötletéhez. Szerettem volna egy olyan ruhát, ami kiállja a folyamatosan változó trendek és divat próbáját. Azt gondolom, folytatja 33 éves Sebastian, ilyen kritikus gazdasági időkben, mint amilyeneket most élünk, egy ilyen több százféleképpen variálható ruha igazán megtérülő befektetés. A legelső darabot kézzel készítette a fiatal tervező, és hónapokig tartott, amíg megalkotta a látható, tömeggyártásra is alkalmas dizájn ruhát. Most a nagybani értékesítésről tárgyal a befektetőkkel. A fekete és ezüst kombinációja pedig igazi klasszikus, így minden alkalomra tökéletes. Azonban nem tudom, hogy cipzárok itt-ott nyomnak-e bizonyos teszt részünket, illetve azt gondolom, hogy megint a modell alkatúaknak kedveznek ezzel a ruhával. Se baj, hogyha valaki ilyen vicces kedvében van, vagy tényleg úgy gondolja, hogy ez a ruha, mivel több száz féleképpen kombinálható, ez lenne a tökéletes megoldás így a gazdasági válság idején, akkor hajrá, nincs más dolguk, mint megvegyék mondjuk ezt a ruhát, de ajánlom azt, hogy azért több ruha legyen a készleten, ha bármi történik, ki kell mosni, egy-egy cipzárt tönkre megy, ki kell cserélni, azért lehet vele gond, de hát önökre bízom, hogy éppen ki milyen ruhát ölt magára. Nem sokára könyvajánlóval érkezek vissza a koktélban, úgyhogy ne menjenek sehová.
0: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél. Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Itt a Koktélban már is könyvajánlónk érkezik. Ma Feldmár András Szabadság szerelem című könyvét ismertetem önökkel. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom az életet, szabadságért feláldozom szerelmemet. Feldmár András tavalyi három előadását ez a Petőfi vers ihlette. Ha a szeretet önkényes rabszolgaság, hogyan lehet szabadon szeretni? A szex, a latin szexus, a szexó szóból ered, ami azt jelenti, hogy elvágni vagy elválasztani. Vajon miért nem beszélünk akkor nexről is? Ami a nexus, a nektere szavak gyümölcse lehetne, hiszen ez utóbbi jelenti azt, hogy összekötni. Feldmár lebilincselő stílusában arról mesél, hogy milyen közel kerülhetünk egymáshoz, és hogyan, anélkül, hogy ezért bárkinek is szenvednie kellene. Azt gondolom, hogy nem feltétlen kell most itt a nyitott házasságra, nyitott kapcsolatokra gondolni, a szerelemben, illetve a párkapcsolatokban is kell egy bizonyos szabadság, de azért óvatosan ezzel a szabadsággal, illetve vággyal és a tombolással, mert hogy párunk nem biztos, hogy ezt annyira tolerálja, úgyhogy találjuk meg azt gondolom megfelelő arany középutat. Na de hát Feldmár András Szabadság szerelem című könyve röviden erről szól, amit én elmondtam, és azonban ennyi volt a könyvajánló is itt a Koktélban. Nem sokára arra kérem önöket, hogy szokjanak le a dohányzásról, no, nem az én kedvemért, hanem mondjuk a háziállatja kedvéért.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Szokjon le a háziállat a kedvéért, mondjuk a dohányzásról. Azok a dohányosok, akik nem akarnak leszokni, elképzelhető, hogy meggondolják magukat a háziállatai kedvéért, közölte az egyik kutató. Amerikai kutatók által végzett felmérés szerint a háziállatok dohányzó gazdáinak 28%-a meggondolná, leszokjon-e, hogy kedvencét megóvja a passzív dohányzás ártalmaitól. Nem feltétlenül szeretik jobban kedvenc házi állatukat önmaguknál vagy gyermekeiknél, ez csak egy újabb motivációs tényező az emberek számára a dohányzásról való leszokás megfontolására, közölte Sharon Milberger, a Detroiti Harriford egészségügyi rendszer epidemiológusa. Ez egy új módja lehet annak, hogy rávegyük a dohányosokat a leszokásra. Az Egyesült Államok 71 millió házi állat tartójának közel 1/5 dohányzik, Milberger számításai szerint. Ahogy a passzív dohányzás káros az emberre, ugyanígy fokozhatja a háziállatok kockázatát is a tüdőrák és más daganatok, allergiák, szem- és bőrbetegségek, légzési betegségek kialakulására. Az eredmények egy 3295 fős felmérésből származnak, a résztvevők háziállattartók voltak, főként Michigan területéről. Azt gondolom, hogy már egy kicsit baj az, hogy különböző motivációt kell arra találni, hogy ne dohányozzanak, illetve letegyék a cigarettát, mert azt gondolom, hogy saját magunkért érdemes ezt megtenni. Persze vannak olyan kedvesek, akik azt mondják, hogy már pedig azért is leteszed ezt a fránya cigarettát, ha én addig élek, akkor is ráveszlek téged arra. Igen, ez is lehet egy megoldás, illetve kényszer, de azt gondolom, hogy ha magunktól rájövünk arra, hogy a dohánytermék nem biztos, hogy egészséges, sőt, azt mondom, hogy a legkárosabb dolgok egyike, akkor talán ön is belátja azt, hogy igen, a dohányzásról le kell szokni, pláne, hogyha nagyon szereti mondjuk a házi állatát, akkor lehet egy motivációs tényező önnek, hogyha erre van szüksége. Egy biztos, hogy a házi állatoknak sem kedvező a dohányzás.
2: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt
3: a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: Remélem egy kicsit ki tudtak kapcsolódni az előző zenék alatt, most arra keressük a választ, hogy vajon örökölhető-e az alvászavar. Az alvászavaroknak genetikai okai vannak. Erre a következtetésre jutottak 2000 ikerpár vizsgálata alapján a londoni Szent Tomás kórház orvosai. A kórházban folyó hosszú távú ikerkutatások során számos megbetegedés természetét tanulmányozták. Az egy és két petélyű ikrek összehasonlító vizsgálata ugyanis segít elkülöníteni a genetikai alapú megbetegedéseket az életmóddal összefüggő kóroktól. A 2000 pár vizsgálatával folyó kutatások során az orvosok egyebek között az alvás közben fellépő légzészavarokat tanulmányozták, amelyeket korábban kizárólag a túlsúlyosság, dohányzás vagy a rossz testhelyzet számlájára írtak. Emellett a kutatók a nappali aluszékonyság eseteit, valamint egyéb alvászavarokat tanulmányoztak. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az esetek mintegy a felében az alvászavar örökletes tényezőkre vezethető vissza. A zavarokért felelős gén ugyan még nem ismert, a jövőben azonban az orvosok több figyelmet szentelnek majd betegeik családi anamnézisének. A kialvatlanság rontja az ember teljesítő képességét, növeli a balesetek kockázatát és csökkenti az immunrendszer védekező képességét. Állatkísérleteken igazolták, hogy a tartós alvás megvonás halálhoz is vezethet. Sőt, nem csak a mennyiségi, de a minőségi alvás megvonás is súlyos következményekkel jár. Egyes kísérlet során patkányokat minden REM fázis kezdetén felébresztettek. Így bár az állatok megkapták a szükséges alvás mennyiséget, egy alvási fázis kimaradt. Eleinte enyhe, majd egyre súlyosabb kialvatlanság jeleit mutatták, később azonban a teljes alvás megvonásnál tapasztaltakhoz hasonlóan elpusztultak. Néhány megfontolandó tény az alvással kapcsolatban. Első, hogy a hosszabb ideig folytatott váltott műszakos munka egészségügyi kockázatot jelent. A koffein csökkenti ugyanaz álmosság érzetet, azonban a napi alvás igény mértéket ez nem befolyásolja. Az alkohol segíti az elalvást, azonban légzés, kimaradást és felületes alvást idéz elő, tehát ez is a minőségi alvás rovására írható. A stressz, az aggódás, az esti aktív tevékenység olyan anyagokat szabadít fel az agyban, amik az ébrenmaradást segítik elő. Az alvás nem tévesztendő össze az eszméletlen állapottal. Ezek a megfontolandó tények, és jó, hogyha figyelembe veszik, hogy minden szervezetnek, még a felnőttnek is szüksége van a minőségi és mennyiségi alvásra.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
0: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor. Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től. A Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Ennyi fér bele a koktél első órájába, de nehogy elkalandozzanak, eltekerjenek, elcsavarjanak, elnyomkodjanak máshova, mert hogy nem sokára, ahogy ígértem, a következő órában arról lesz szó, hogy hogyan előzhetünk meg bizonyos betegségeket, legalábbis a leggyakoribb betegségeket, főleg itt a női problémákra kell gondolni. Elmondom önöknek, hogy ez nagy mennyiségű vitaminnal lehetséges, de hogy milyen problémákra, bajokra milyen vitamin dukál, illetve hogy hogyan is lehet bejutatni a szervezetbe, nos, erről lesz szó a következő 60 percben. Nagyon remélem, hogy akkor is velem tartanak, nem sokára jövök vissza, úgyhogy ne menjenek sehová.
2: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél. Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek irodai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedül. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. A szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. Hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen bejelentést. Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
0: Hobbi Rádió. Reklám.
2: Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió.
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
9: Hobbi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
11: Ez már a Koktél második órája, még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok. Ahogy ígértem, ebben az órában szó lesz arról, hogy hogyan előzhetünk meg bizonyos, úgymond általános leggyakoribb problémákat. Itt a női problémákra kell gondolni, és most gyorsan azt is elmondom önöknek, hogy ez nagy vitamin körképet fog jelenteni, azaz néhány leggyakoribb betegségeket vitaminokkal meg tudunk előzni. ezért fontos, hogy megfelelőképpen étkezzünk, ehhez próbálok majd ebben az órában némi segítséget nyújtani. Na jó, elárulom önöknek, hogy nem sokára szó lesz a bőrről és a hajról, a vérképzésről, illetve a kiegyensúlyozott ciklusról is. Azt hiszem, ezt nem kell kifejtenem önöknek, hogy miről is van szó. Ez vár tehát önökre. Ebben az órában remélem most is együtt kalandozunk, és még újra visszahangolódnak a koktél hangulatára. Már is pörgetem önöknek a jobbnál jobb zenéket, és már is kevergetem, kavargatom önöknek a jobbnál jobb kizárólag alkoholmentes koktélt, melynek a mostani 60 perces összetevőjét már tudják.
10: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
12: Műsorajánló.
13: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
14: Egészségedre.
15: Egészségedre.
14: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottam.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: A tipikus női betegségeket kezelhetjük a legtermészetesebb módon is, mégpedig vitaminokkal, ahogy említettem. A civilizált életmód melléktermékeként számtalan olyan betegségekkel szembenéznünk, amely a helytelen táplálkozás következménye. Ha odafigyelünk arra, hogy megfelelő mennyiségű ásványi anyag és vitamin nyusson a szervezetünkbe, megfeledkezhetünk olyan problémákról, mint a hajhullás vagy a rendszertelen menstruáció. A 20. század elején az élesztő gombák szaporodásához nélkülözhetetlen, de akkor még ismeretlen ható anyagot boisznak, vagyis életfontosságú tényezőnek hívták. A biotin funkciója, amely a B-vitamin család egy tagja, nem más, mint a szén-dioxid szállítása a szervezetben. Ha nincs elegendő szén-dioxid a vérben, a szervezet anyagcsere funkciói nem működhetnek megfelelően. Ráadásul a biotin számtalan egyéb folyamatban is fontos szerepet játszik. Így például nélkülözhetetlen a fehérjebontás során képződő különböző aminósavak lebontásához is. Mindenek következtében a biotin rendkívül fontos a vér, az idegek, a bőr, illetve a haj növekedéséhez, valamint megújulásához. Hogyha nem fogyasztunk elég biotint, akkor már is mondom a hiány betegségeket. Ilyen a bőrgyulladás, a hajhullás, a depresszió, a fáradékonyság és az izomfájdalmak. Most nézzük is meg gyorsan, mik a természetes források, miben találunk biotint. A biotint a szervezetben található mikroorganizmusok állítják elő, valamint szinte minden élelmiszer tartalmazza ezt a vitamint. Leggazdagabb forrásai azonban a máj, a karfiol, a dió és a mogyorófélék. Ha tehát bőrproblémákkal és hajhullással küzd, érdemes többet fogyasztania ezekből az élelmiszerekből. Napi ajánlott mennyisége 50-100 mikrogram, ez körülbelül 100 g májnak felel meg. A túladagolástól nem kell tartania, mert a biotin vízben oldódó vitamin így a felesleg nem szívódhat fel, hanem egyszerűen távozik a szervezetből.
0: Koktél felrázva és jól kikeverve. Hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: A következő, amiről most szólnék, a B12 vitamin, azaz az egészséges vérképzésért felelős vitaminunk. Ha sápat, fáradékony és vérszegény, könnyen előfordulhat, hogy szervezete B12 vitamin szintje nem megfelelő. Ez a létfontosságú anyag szükséges ahhoz, hogy a csontvelőben a vörösvérsejtek megfelelően fejlődjenek. Hiányában zavart szenved a növekedés, ezért a gyermekek megfelelő B12 vitamin ellátására különös gondot kell fordítani. De ugyanilyen fontos e vitamin jelenléte ott, ahol rövid időn belül sok sejtnek kell regenerálódnia, ilyen például az idegrendszer, ahol a B12 vitamin az idegszövet képzésében vesz részt. Már is mondom a B12 hiány betegségeket. Vérszegénység, sápadt bőr, fáradékonyság, illetve rossz közérzet. Na de hát miben található B12 vitamin? A legjobb B12 vitamin források az állati eredetű élelmiszerek. A máj, a vese, valamint a velő. De sok található belőle a tejtermékekben, a tojásban, a sörben, a savanyú káposztában, valamint a halfélékben. A főzés során azonban az élelmiszerekben található vitaminok nagy része tönkre megy. Ezen kívül azt sem árt tudnia, hogy a fogamzásgátló tabletta csökkenti a vérben a B12 vitamin szintjét. A felnőttek számára ajánlott napi mennyiség 5 mikrogram, ami körülbelül 150 g camembert sajtnak felel meg. Ha esetleg szigorú vegetáriánus étrendet követ, rendkívül fontos, hogy táplálékkiegészítő formájában pótolja a B12 vitamint.
0: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A következő vitamin az E-vitamin, ami a kiegyensúlyozott ciklusért felelős. A hormon háztartásra gyakorolt pozitív hatásának köszönhetően az E-vitamin segít abban, hogy a ciklusa harmonikusabbá váljon, valamint bizonyos esetekben még a meddőségben szenvedő nőknek is segítséget nyújthat. Ezen kívül antioxidáns tulajdonságokkal bír, így védelmet biztosít a sejtfalnak és a sejtmembránoknak. Az E-vitamin hatástalanítja a környezeti mérgekből származó szabad gyököket, melyek a sejt öregedés, valamint a daganatos megbetegedések előidézői. A hiánybetegségek a következők. A rendszertelen menszesz, a meddőség, izomgyengeség, zavart reflexműködés, csökkent libido, illetve bizonyos bőr problémák. Na de hát, miben is található ez az E-vitamin? A növényi zsírok és olajok, például a margarin, az olíva, a napraforgó és a szójaolaj valóságos E-vitamin bombák. De a diófélék, a paraj, a zeller, valamint a különböző gabonacsirák szintén gazdagok E-vitaminban. A napi ajánlott mennyiség 12 mg, ami egy evőkanál búzacsira olajnak felel meg. Mivel zsírban oldódó vitaminról van szó, vigyázzon, hogy ne adagolja túl. És ha már említettem bizonyos ételeket, zöldségeket, növényeket, húsokat, illetve különböző táplálékokat, elmondom majd nem sokára, hogy ezt a hűtőszekrényben hol és hogyan is kell tárolni.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobbi Rádió.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, hogy nem tudom, hogy milyen fantanem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Itt a koktélban már is arról beszélünk, hogy az előbb, az elmúlt majdnem közel egy órában említett ételeket hogyan is kell a hűtőszekrényben elrendezni. A hűtőbe pakolás nem igényel nagy odafigyelést, gondolhatnánk. A hosszabb eltarthatóság eléréséhez azonban nem árt odafigyelni arra, hogy az élelmiszerek a nekik megfelelő polcon foglaljanak helyet. Az eddigi szeszélyes, mindent oda dobok, ahol épp van szabad helye hűtőben típusú hozzáállást nem árt lecserélni tudatosabb hűtőpakolási szokásra. Ezt nem ok nélkül mondom. Helye van minden élelmiszernek, hiszen nem véletlenül épp ilyenre álmodták a tervező asztalon a jégszekrényt. A gyümölcsök egy része nem igényel hűtést, feleslegesen ne pakoljuk be őket a hűtőbe. A zöldségek közül a paradicsom, a paprika, a saláta azonban hűtve sokkal tovább eltartható. Minden hűtőben van zöldségtároló rekesz, ahol a legkedvezőbb feltételeket biztosíthatjuk a zöldség és gyümölcsféléknek. Tudta ön azt, hogy a hűtőben nem állandó mindenhol a hőmérséklet? Így aztán van egy pont, ahol a leghidegebb van. Néhány típusnál a gyártó külön feltünteti a hűtő belsejében, hogy hol van ez a hely. Általánosságban elmondható, hogy a leghidegebb pont a pára elvezető nyílás közelében található. A leghidegebb polcra vagy annak közelébe helyezzük a következőket. A friss húsok, halak, felvágottak, főtt ételek, összetett, készített saláták, tojás és tejszín alapú sütemények, francia sütemények, tortatészták és nyers tejből készült sajtok, nylonzacskóban értékesített, előre elkészített zöldségek és általában bármilyen friss élelmiszert itt kell tárolni. A húsok feletti polcon van a helyük, a hűtő felső harmadában a tejtermékeknek. A joghurtokat és a vajakat azonban a hűtő ajtajában tároljuk, hiszen ott van a legkevésbé hideg. Ha már fáradtunk a főzéssel, ne szúrjuk el a dolgot a hűtéssel. Minden esetben a kihűlt, megfelelően lezárt, bedobozolt étel kerülhet csak a hűtőbe. Ha langyosan tesszük be a hűtőbe, egyrészt a hűtő sokkal több energiát fog fogyasztani, másrészt felmelegíti a hűtő belsejét, ami a többi élelmiszer esetében is meggyorsítja a romlási folyamatot. Ráadásul sok étel meg is savanyodik így, hiszen a lehűlési idő a hőmérséklet emelkedéssel lelassul. Nagyon remélem, hogy ezek után a hűtőszekrénybe céltudatosan fogják bepakolni az élelmiszert, és így minél tovább eltartható lesz.
3: Koktél felrázva és jól kikeverve. Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live. The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót! Ennyi volt a koktél második órája, én köszönöm az elmúlt 260 perc megtisztelő figyelmet. Én Tóth Mihály Nikolett voltam, velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, további jó rádiózást, a viszont hallásra!
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi rádió!

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
7: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. Csődbe mehet Bátony terenye. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország talpra állítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érrek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légifelvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordást a száradt, galjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poj Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes időig érkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
0: Hobbi Rádió. Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban.
5: A mikrofonnál Brian, a Hobbi Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Hírműsorunkkal kívánunk jó étvágyat az ebédhez hallgatóinknak. Ma szeptember 30-a szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 21,5 fokot mutatnak a hőmérők. Ma jeromos hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Ma szeptember 30-a van, ma a népmese napja van. Benedek Elek születésnapja 2005 óta a Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére. Ez a nap a helyi önkormányzatok napja is 2000-től az országgyűlés 57-2006-16 határozata alapján, Annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első önkormányzati választásokat. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Szeptember 30-án köszöntjük Jeromos nevű hallgatóinkat. A görög eredetű férfi név a Hieronymos névből ered. Szeptember 30-án kívül a jeromosok ünnepelnek még február 8-án és július 20-án is. Becézése ennek a névnek Jero, Jera, Jerácska, Jerom, Jeromka, Jeromoska, Jármoska, jeles viselője Szent Jeromos, valamint önkedves Jeromos. Szeptember 30-án ünnepelnek még a Becse, Felícia, Honorina, Honóra, Honória, Honórius, Hunor, Izméne, Jeronima, Laborc, Médea, Norina, Szofi, Szófia, Viktor, Zsófi, Zsófia, valamint Örs nevű kedves hallgatóink is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Hobby Rádió. Értünk szól!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 30-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, milyen érdekességekkel készültem. 1847-tel kezdünk, szeptember 30-án Nagytétényben megszületett Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő. Folytassuk még a 19. századdal, 1859. szeptember 30-án Székelyföldön megszületett Benedek Elek író. 1861 a következő időpontunk, szeptember 30-án megszületett ifjabb William Wrigley, a rágógumi király. És most is csak egy évet lépünk előre, 1862-re, ugyanis szeptember 30-án megszületett Szabolcska Mihály költő, akadémikus. Folytassuk 1877-tel, szeptember 30-án született ugyanis Kelemen Lajos történész, akadémikus. Ugorjunk a 20. századra, 1927. szeptember 30-án megszületett Bajor Andor, romániai magyar író, műfordító. Egy évet lépünk csak előre, 1928-ra, szeptember 30-án született Elie Wiesel, Nobel békedíjas erdélyi származású író. Folytassuk 1936-tal, szeptember 30-án Budapesten meghalt Ilosvai Lajos kémikus, vegyész, a kémiai oktatás fejlesztésének kiemelkedő alakja. És most lépjünk át a 20. század második felébe, 1959. szeptember 30-án 89 éves korában meghalt Ross Granville Harrison, amerikai zoológus, a Yale Egyetem Osborne állattani laboratóriumának nyugalmazott igazgatója, aki az embrionális szervátültetés úttörője volt. És végezetül 2000. szeptember 30-a a helyi önkormányzatok napja Magyarországon. Az országgyűlés 2000. június 13-án a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította szeptember 30-át az első, azaz 1990-es helyhatósági választások emlékére. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Üzenet a Jeremiás könyve 7. fejezetéből.
2: Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok néktek, hogy jó dolgotok legyen.
3: Hobby Rádió.
4: 2026. szeptember 30-a szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 9. fejezet 57-től 62. vers. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van oduja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Elmélkedés. A mai evangéliumi szakaszban három rövid párbeszédet olvasunk, amelyek mind Jézus követéséről szólnak. Mindhárom helyzetben világossá válik, Jézus követése nem egy szabadidős tevékenység, hanem életformáló és egész életre szóló elköteleződés. Itt nem lehet kiskapukat vagy menekülő utakat keresni arra az esetre, ha meggondolnánk magunkat. Nem lehet késlekedni, és nincsenek biztosítékok, hanem feltételek nélküli bizalomra van szükség. Az első ember lelkesen szólítja meg Jézust: követlek, bárhová mégy. A válasz kijózanító. Ha velem jössz, nem a kényelem és a biztonság útját választod. A velem való élet kiszámíthatatlan, de épp ezért bizalomra épül. A második embernek Jézus maga mondja: kövess engem. De ő késlekedne, ami Jézus számára nem elfogadható. A majd, ha már rendeztem az életem típusú válasz, mindig elhalasztja a valódi megtérést. A harmadik követni akarja Jézust, de még elköszönne övéitől. Jézus itt is határozott. Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. A visszafordulás a korábbi élet biztonságát keresi, de a krisztusi tanítvány mindig előre tekint. Ha elindulsz, indulj el szívből, és ne fele más módon. Jézust nem lehet félig követni. Vagy rábízom magam teljesen, vagy megmaradok a magam biztonságánál. Rábízom-e életemet Jézusra? Uram Jézus Krisztus, oly sokszor szeretnélek követni, de visszatartanak az aggályaim, a megszokásaim, a biztonság utáni vágyam. Néha késlekedek, néha feltételeket szabok, máskor csak távolról figyellek. Adj most bátor szívet, amely nemet mond a halogatásra, a kényelmes maradásra, és igent mond neked az azonnali indulásra, feltételek nélkül. Hiszem, Uram, hogy veled megtalálom életem értelmét. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live. 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
2: UK. Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
7: Tudta ön azt, hogy az erős ételek fogyasztása után hiába iszunk hideg vizet, az nem enyhíti a csípős mellékhatást, mivel az erős fűszerek általában zsírosak. Mivel a zsír nem oldódik vízben, így célszerűbb kenyeret enni, amely beissza a zsírt, tejet inni, amelynek kazein nevű alkotó eleme oldja a zsírt, vagy alkoholt inni.
6: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
4: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1482-ben a rég ostromolt Hainburg Mátyás királynak feladatot. 1918-ban meghalt Budapesten Szabó Ervin szociológus, a magyarországi marxista gondolkodás úttörője. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid szünet után visszatérünk.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót!
2: Folytatjuk műsorunkat, most lássuk, milyen időjárásra számíthatunk. Ma várhatóan változó felhőzetre számíthatunk. A jelenlegi hőmérséklet 21 fok. 14 és 25 fok között mozog majd a hőmérséklet. A hőérzet 22 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. Körülbelül 61%-os páratartalom várható. A nap nagy részében napos idő várható. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt. Eső vagy zápor nem valószínű. 58 irányból érkező könnyű szellő várható. A legerősebb széllökések akár 22 km/h is lehetnek. Holnap csütörtökön erősen felhős lesz az ég. 14 és 24 fok között mozog majd a hőmérséklet. A nap nagy részében napos idő várható. Eső vagy zápor nem valószínű. 20 felől enyhe szellő érkezhet. A legerősebb széllökések akár 20 km/h is lehetnek. Második a tiszta, derült ég várható. Napközben 14 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Csapadékra nem számíthatunk. 28 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órától kezdődik a délután című műsorunk. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Cybergyerek.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit-olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak további a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai német Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszabúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba, 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban szamárral járta körbe a Balatont. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit-olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi 2 vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videoton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez. Ma derül napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
8: A tagszervezetek és a mentorok erősítik a MEOSZ érdekvédelmi munkáját. A MEOSZ a mozgáskorlátozott emberek infokommunikációs akadálymentesítését szolgáló Korlátok nélkül című projektje révén olyan értékekre lelt, melyek erősítik a szövetség érdekvédelmi munkáját. Ebben nagyon fontos szerepe van az egyesületeknek és a mentoroknak, akikkel közösen a MEOSZ még hatékonyabban tud fellépni a mozgáskorlátozott emberek jogainak érvényesítése érdekében, fogalmazott Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke, a MEOSZ székházában tartott kétnapos mentor találkozón. A szövetség elnöke az egyesületek együttműködését és a mentorok elhivatottságát megköszönve hangsúlyozta, a MEOSZ következetes szakmai munkájával nem leköveti a kormányzati munkát, hanem proaktívan alakítja az érdekvédelem által megtehető lépéseket a tagszervezeteivel együttműködve. A MEOSZ mindig az érdekvédelem élvonalában járt, olyan nagyszerű kezdeményezésekkel, melyek hosszú távon szolgálják a mozgáskorlátozott emberek érdekeit. Ez a tagegyesületek nélkül elképzelhetetlen. A MEOSZ a Korlátok nélkül mozgáskorlátozott emberek infokommunikációs akadálymentesítése című Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projektje révén országosan 600 súlyosan mozgáskorlátozott személy infokommunikációs akadálymentesítését tűzte ki célul annak érdekében, hogy még könnyebbé tegye a közügyek intézését, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, elősegítve ezzel a társadalmi felzárkózást és az önrendelkező életet. A projekt a tagszervezetek bevonásával és sorstársi rehabilitációs mentorok közreműködésével valósul meg. Az elmúlt évtizedek során a MEOSZ igazodva a kihívásokhoz folyamatos átalakuláson ment keresztül, meghatározva a hazai érdek védelem súlyát és irányát. Ez a változás elér a tagszervezeteinkhez is, és arra buzdítjuk őket, hogy tegyék meg azokat a lépéseket a helyi érdekvédelem szintjén, mint amelyet a MEOSZ az országos érdekvédelemben generál. Fontos, hogy tagságunk éljen a jogával. A MEOSZ igazán a tagszervezeteivel együtt erős. Velük együtt tudja igazán hatékonyan kifejteni az érdekvédelmi munkáját. Az együttműködés hatékonyságát a projekt is mutatja. Úgy lépünk fel közösen a mozgáskorlátozott emberek érdekében, hogy miközben helyi szinten az egyéni sorsokat segítjük az önrendelkező élet megteremtése érdekében, országos szinten azért küzdünk, hogy a projekt eredményei a fogyatékosságügyi szakpolitika részévé váljanak, mondta Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke. A projekt révén olyan súlyosan mozgáskorlátozott, kommunikációjukban akadályozott emberekhez is eljutottunk, akik eddig rejtve voltak a társadalom előtt. Súlyos adósságot törlesztettünk ezzel. Másrészt olyan értékekhez jutottunk, melyek erősítik a MEOSZ érdekvédelmi munkáját. Ezeknek az embereknek az elérésében, a velük való együttműködésben a mentorokra és az egyesületekre is nagy feladat hárul. Fontos, hogy a rehabilitációs tanácsadás rendszer szinten elérhetővé váljon a mozgáskorlátozott emberek számára. A MEOSZ elnöksége elkötelezett abban, hogy a projekt eredményeit és értékeit a program lezárult után beépítse a MEOSZ érdekvédelmi munkájába és struktúrájába, mondta Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke. Miklós Kata, a MEOSZ és a projekt szakmai vezetője, a projekt eddigi tapasztalatairól szólva kitért arra, hogy eddig a projekt 400 résztvevője kezdte el az online ügyintézést a kapott eszközök segítségével. A mentoráltak által az egészségügyi szolgáltatóknál, kormányhivataloknál, bankoknál intézett közügyek egy része kapcsán kitűnik, hogy számos olyan eset van, amikor is a MEOSZ-nak érdekvédelmi lépéseket kell majd tenni, főképp az akadálymentesség hiánya miatt. Dr. Villányi Zsuzsa, a MEOSZ jogásza, a jogérvényesítés eszközeiről tartott előadást hangsúlyozva, nagyon fontos, hogy tagságunk éljen a jogaival.
0: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Rockstar.
1: Reklám.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. És a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: never change.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. Pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypárt részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági jellemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A Polisz.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. A rendőrök nagyértékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jóhiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben 6 személyt vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során. Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
0: Szivárvány.
3: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
1: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Biztos úr, mondja már meg kérem, hogy én most Budán vagyok, vagy Pesten? Jaj, bár csak a hogy lehet ilyen hülyét kérdezni? Hát, mit tehetek én róla? Maga volt itt egyedül.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám?
1: No!
2: Hát én már képtelen vagyok semmire.
0: Kamu reklámot hallottak?

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek irodai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedül. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. A szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. Hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen bejelentést. Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Komu reklám?
1: Békés Csaba mentők.
2: A kórház?
1: Békés Csaba mentők.
2: Ja, a kórház?
1: Milyen kórház?
2: Békés Csabai kórház?
1: Békés Csaba mentőállomás. Harmadszorra mondom, a kórháznak a száma 441-411.
2: Igen? Onnan igen. Kell a mentőket hívni?
1: Nem, ha a mentőket akarja hívni, akkor most jó helyre
2: igen, telefonál. De hát én nekem negyedikére írta ki az orvos, hogy negyedikén, de hívjam már másodikán.
1: Jó, de még csak 30-a van.
2: Máma?
1: Igen.
2: A 30-a van?
1: Igen.
2: És akkor mikor lesz negyedika? Milyen napon?
1: Csütörtökön.
2: Csütörtökön?
1: Szerdán.
2: Szerdán? Igen. Akkor másodika mikor lesz?
1: Hétfőn?
2: Máma vasárnap van, ugye?
1: Szombat.
2: Szombat van?
1: Igen.
2: Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Akkor mit hívjak majd?
1: Majd hétfőn a 444-844-et.
2: 444-844. Köszönöm.
1: Szívesen.
0: Komu reklámot hallottak? Hobbyradio.hu. A rádiót.

0: Hobby Rádió.
1: Foglalkozni mélyet egy kihabusztalapot!
2: Műsorajánló.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.

0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió. Hallgassátok velem együtt.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: pizza!
1: Kamu reklám.
2: És akkor most szégyen szemre. Ennyi ezer ember fülehallatára bebizonyítjuk, hogy ön, kedves hallgató, ne sértődjön meg, de ez az igazság. Ön egy bunkó. Ha nem hiszi, csak figyelje meg következő kérdéseinket, válaszoljon saját magában 2-3 másodperc után legfeljebb, mert akkor mi mondjuk meg a helyes választ?
3: Megmondjuk a helyes választ.
2: Ha a 4 kérdésünkből legalább egyre helyesen válaszol,
3: helyesen.
2: A teszt végén öntől hivatalosan is elnézést kérünk. Első kérdés. Egy versenyen vesz részt ön, lehagyja a második helyezettet. Ön hányadik helyen végez?
3: Hányadikként végez.
2: Ha úgy gondolta, hogy első, elcseszte.
3: Elcseszte.
2: Ha lehagyja a második helyezettet, akkor ön veszi át az ő helyét, vagyis másodikként végez. Második kérdés. Ugyanaz a verseny, más az állás. Ezúttal ön lehagyja az utolsót. Hányadik helyre érkezik?
3: Hányadikként végez.
2: Ha azt válaszolta, hogy utolsó előtti, megint elcseszte.
3: Már megint elcseszte.
2: Gondolkozzon, hogy tudná már lehagyni az utolsót? Ha mögötte volt, nem lehet az utolsó. Ez egy lehetetlen kérdés volt. Nem megy mostanában a fejtörés, mi?
3: Nem megy a fejtörés.
2: Oké.
3: Oké.
2: Próbáljuk meg. Még egyszer. Most már csak 2 lépés, és öné a bunkó titulus.
3: Bunkó titulus.
2: Harmadik kérdés következik. Egy kis egyszerű matematika. Összeadás. Van 1000. Adjon hozzá 40-et. Adjon hozzá még 1000-et. Plusz 30. Még 1000. Most adjon hozzá 20-at. Adjon hozzá még 1000-et. Végül 10-et. Összesen mennyi jött ki? 5000. Most örülhetsz, ne, de a válasz sajnos helytelen.
3: Helytelen.
2: 4090 plusz 10 az 5000 ön szerint. Jobb, ha nem is hallgatja meg a negyedik kérdésemet. Én már szégyenemben elástam volna magamat. Örvendjen, hogy nem hülyéztem le, mert nem vagyok az a fajta.
3: Nem vagyok az a fajta.
2: Utolsó kérdés jön. Még egy lehetőség, hogy tisztára mossa magát. Figyeljen.
3: Figyeljen.
2: Renát apjának 5 lánya van. Első Kak, második Kek, harmadik Kik, negyedik Kok, és az 5. Ezt önnek kellene tudni. Elmondom még egyszer az első 4-et. Kak, Kek, Kik és Kok. Az 5. lány neve pedig Renáta. Emlékszik, hogy kezdtem?
3: Emlékszik.
2: Renáta apjának 5 lánya van. Hát ezt kérem kritikán aluli. Ön a 7 éves átlagnál is rossz.

0: Tabul teljesített. Jól megérdemelt bunkóságához egy oklevelet is adhatnánk.
1: Oklevelet.
0: De elégedjen meg ennyivel. Bunkó.
1: Bunkó.
0: Ha tesszünk közben véletlenül helyesen válaszolt volna.
1: Véletlenül.
0: Ön az az illető, akitől elnézést kérünk. Elnézést.
1: Elnézést.
0: Ellenben felhívnánk figyelmét, hogy a bunkósági teszten való részvétel bizonyítja, hogy ön kételkedik benne, hogy bunkó-e vagy sem. Így a jól ismert mondás szerint kételkedem, tehát bunkó vagyok.
1: Tehát bunkó vagyok.
0: Önt is bátran lebunkózhatom, és még csak nincs is lelkiismeret furdalásom.
1: Nincs lelkiismeret furdalásom.
2: Hamu reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
3: Országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. Csődbe mehet Bátony terenye. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érrek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kúspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásra száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
2: Hobby Rádió.
4: Reklám.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Jakab Enikő vagyok a Retikül című női magazinnal. Hallgassák, hogy mit hoztam ma a Retikülönben. Például vigyázat, jönnek a téli szállást keresők, itt a bogarakra és a lepkékre gondolok. Divat, és hogyan fogyhatunk, például ha reggelire tojást teszünk. És lesz az elmaradhatatlan heti horoszkóp is.
6: Hobbi Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: Na de nézzük, hogy bár nappal még meleg van, de a természet élőlényeinek gényeiben már itt az ősz és közeleg a tél. Óvakodjunk a hivatlan beköltözőktől. Nem is gondolnák, hogy mennyi helyre be tudják fészkelni magukat. Nézzünk 10 jó tanácsot a megelőzésre. Szemmel is látható, hogy az egynyári virágok már nem, vagy csak alig egy-két bimbót hoznak. A fákon, a bokrokon megjelentek a sárguló levelek, sőt, van, amelyik már hullatja is. Ugyanígy a természetben élő, szemmel nem, vagy alig látható bogarak, rovarok is érzik, hogy itt az ősz, közeleg a tél, és bizony be kell szárásolni magukat valahová, hosszabb időre. És persze a szaporodási ösztön is dolgozik, így a petéknek is megbízható helyet keresnek, ahol kitelelhetnek. Mivel még meleg van, nem csak nappalra, éjszakára is nyitva hagyjuk még a lakásablakait, erkély és teraszajtóit, így aztán észesen vesszük, ha a téli szállást keresők szépen beköltöznek a szekrények az ágyak alá, vagy az ágyak mögé és bármely a lakásban felelhető rejtett zugba. Na de mit tehetünk a hivatlan beköltözők ellen, hiszen nem vagyunk otthon, vagy alszunk, vagy ha ébren is vagyunk, nem pásztázhatjuk állandóan szemünkkel a nyílászárókat. Itt az ideje például egy alapos nagy takarításnak. Mindent, amit lehet, mozdítsunk el, és alatta, mögötte alaposan takarítsunk ki, még ha nem is fedezünk fel egyetlen pókot, vagy akár lepkét sem. A petéi már ott lehetnek, akik tavasszal kikelnek és beterítik a lakást. Éppen ezért nem elég a porszívó, alaposan töröljünk is le és fel. Mindent fertőtlenítő szerrel. Ezek illata vagy szaga valamelyest megvéd attól is, hogy a később érkezőket elriassza. A porszívó csövével alaposan pásztázzuk végig a plafon éleit és sarkait, még ha nem is látunk éppen semmit, de ott is lehet fészek. Aztán hiába a nagy takarítás, azért az elkövetkezendő hetekben a sima takarítás is legyen, bizony alaposabb. A kisebb bútorokat újra mozgassuk el és töröljünk fel mögötte és alatta. Aztán ha eddig nem használtunk, akkor most helyezzünk el a nyílászárók közelében, az erkélyen vagy a teraszon rovarcsapdákat. Ha a kertesházban vagy földszinti kert kapcsolatos lakásban élünk, legalább hetente egyszer gerebjézzük össze a lehullott leveleket, és tegyük jól záródó nejlonzsákba kuka mellé, vagy égessük el. Az éjszakai hűvös ellen sok boger és rovar egyelőre csak az avarban húzza meg magát, és később keres állandó téli szállást, még akkor is a saját érdekünkben, ha a társasháznak van kertésze. Az erkélyen teraszon tartott virágok földjét is rendszeresen tisztítsuk meg a lehullott levelektől, a szirmoktól, hiszen oda is behúzódhatnak. A nyáron kint tartott szobanövényeket alaposan mossuk, zuhanyozzuk le, a cserepeket is kívülről, mielőtt visszaköltöztetjük őket a lakásba. Amíg még jó idő van, mossuk ki a takarókat, a plédeket, hogy ne csak a nyáron a lakásba óhatatlanul beszállingózó és lerakódott portól, a bennük lévő atkáktól, hanem az egyéb rovarok és bogarak esetlegesen lerakott petéitől is megszabadítsuk azokat. Ugyanígy a szőnyegeket, kárpitokat is alaposan takarítsuk át, vagy tisztítassuk ki. Még a nagy takarítás előtt próbáljunk sort keríteni a könyvek portalanítására, a könyvespolcok belső részeinek áttakarítására. Ha teraszunk, erkélyünk van, azt is alaposan takarítsuk ki, minden sarkot, nem csak alul, hanem fölül is. És végül minden óvintézkedések ellenére is lehet, főleg a kertes, virágos környezetben élőknél, hogy télen is felfedezhetünk betolakodókat, vagy tavasszal a bezárt ablakok ellenére megjelenik a lakásban egy-két lepke vagy légy, ám semmiképpen nem olyan nagy számban, mintha elmulasztjuk a megelőzést.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Most pedig, kedves hallgatók, következzen a heti horoszkóp. Nézzük a bakkokat, mit ígérnek nekik a csillagok. Ez a hét három jól elhatárolható részből fog állni, kedves bak, mindig más fog a fókuszba kerülni. A hét elején a pénzügyei lesznek terítéken. Kezelje ezt a témát kellő rugalmassággal, de megfelelő józansággal. Az is fontos, hogy pozitívan álljon hozzá. Ezzel pozitív eseményeket fog bevonzani. A hét közepén a kommunikáció, illetve az ezzel kapcsolatos ügyek fognak dominálni. Ha van rá lehetőség, akkor tanuljon vagy menjen előadásra. De az is előfordulhat, hogy külföldi utazás, munka, esetleg tanulmány lehetősége kerül ön elé. Ne sokat hezitáljon, menjen. A hétvégén a családja fogja igényelni a jelen létét, természetesen jogosan. A vasárnapi telihold vitás feszült helyzetet jelez. Kedves vízöntő, jól, bár kissé érzékenyen indul a hete, figyelje magát, és ne sértődjön meg minden apró dolgon. Ne higgye, hogy mindenki önt akarja bántani. Az is lehet, sőt, valószínűbb, hogy érzéketlenek és nem figyelnek önre kellően. Az lenne a jó, ha az önértékelését nem tennék külső tényezőktől függővé. Tudja, hogy miben jó, és miben kell még fejlődnie. Ez elég a hét közepén, elúszhat anyagilag. Fogja meg a pénzt, kedves vízöntő, ne költsön felesleges holmikra. Kicsit spóroljon, az lenne az igazi, ha képezne egy vésztartalékot. Nincs kizárva, hogy már a hétvégén szüksége lehet rá, ugyanis váratlan kiadás adódhat. A vasárnapi telihold a közlekedésben inti óvatosságra, ne siessen sehová. Kedves halak, úgy indul a hete, hogy jó hírt kap. Ennek azért fog különösen örülni, mert egy régóta húzódó, egy helyben toporgó ügyről van szó. Ez az, ami végre elindul előre, ne kételkedjen. Tudja, hogy ezt már réges-régen kiböjtölte, kedves halak. A hét második felében remek formában lesz. Kérdés, hogy megengedi-e magának, hogy élvezze. Senki sem akadályozhatja meg ebben, csak ön saját magát. Vegye észre, hogy mennyire megember van ön körül, fogadja el az elismeréseket, és legyen hálás mindezért. A hétvégén a pénzére, illetve a kiadásaira kell nagyon figyelnie. A vasárnapi telihold is ezt a témát feszegeti. Addig nyújtózkodjon, kedves halak, amíg a takarója ér. Kedves Kors, barátságosan indul a hete, szó szerint értse, a barátaival lesz több dolga, illetve baráti hangulat fogja körbevenni. A barátság, a baráti hozzáállás azt jelenti, hogy olyan közegben mozog, ahol kibontakozhat, mert teljes elfogadásban van. Ez ahhoz kell, arra jó, hogy teljesíteni tudjon, használja ki okosan ezt a pár napot, amikor ilyen remek formában van, szervezze megbeszéléseket, egyeztesse több emberrel is. A hét közepén nem lesz olyan nagy harmóniában, mint a hét elején, de ez is jó valamire. Például gondolkozásra, csendes ténykedésre, kivitelezésre. A hétvégén megint kirobbanó formában lesz, energiája ismét a toppon lesz. Arra ügyelje, hogy a vasárnapi telihold ne feszítse szét. Kedves Bika, muszáj a munkájára koncentrálni a hét elején. Több változás, jövésmenés és váratlan szituáció vonhatja el a figyelmét, de csak ha hagyja, a saját feladataival törődjön és a saját jövőjét építse. Mások helyett másokért oly keveset tehet, kedves Bika, ezért hatékonyabb, ha saját magával törődik. Szerencsére kezd látszatja lenni mindannak, amit az elmúlt időben tett, ez erőt adhat a folytatáshoz. A hét közepén legyen türelmes mindenkivel, ne vegye át az ő stresszüket. Ha kell, ha fontos, akkor fusson neki többször egy témának. Ne hagyja, hogy elsikkadjanak az aktuális ügyek. A hétvégén igyekezzen egészségesen étkezni. A vasárnapi telihold azt jelzi, hogy itt az ideje komolyan vennie ezt a dolgot. Kedves ikrek, fantasztikusan jól indul a hét, az ön számára kitűnő hangulatban lesz, úgy tűnik, sikerül mindenkivel megtalálni a megfelelő hangot. Sáfárkodjon okosan ezzel a kedvező szériával, kezdeményezzen beszélgetéseket, egyeztessen olyanokkal, akikről tudja, hogy beleillenek a terveibe. A hét második felében meg lesz próbálva, főleg a munkájában, a munkabíró képessége terén. Ne kímélje magát, ne sajnálja magát, és semmiképpen se panaszkodjon. Tegye a dolgát, és oldja meg a feladatokat. Tudja, hogy az energia megmaradás törvénye nem csak fizikai síkon működik, vagyis amennyi lelkesedést tesz bele, annyi eredményt vehet ki. A vasárnapi telihold nem érinti önt közvetlenül, kedves ikrek, bár érzékelhet némi feszültséget. Ashley Simpson után pedig majd folytatjuk a Rákok heti horoszkópjával.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Most pedig következzen a Rákok heti horoszkópja. Kedves Rák, amilyen jól indul a hét, olyan jól is folytatódik. Ennek egyik oka, hogy végre ki tud, ki mer mondani olyan gondolatokat, érzéseket, amik eddig önben rekedtek. Arra figyeljen csak, hogy mindig magáról beszéljen. Máskülönben azt hiheti a másik, hogy támad. Ha viszont egyes szám első személyben beszél, akkor nincs mibe belekötnie. A hét második felében okosan kell beosztani az idejét, vigyázzon, mert egyszerre annyi minden torlódhat össze, hogyha elkezd kapkodni, akkor nem ér egyiknek sem a végére. Jobb, ha tervez előre. Készítse minden reggel időkalkulációt, és tartsa magát ehhez. De ne mereven. A vasárnapi teli hold is arra készteti, hogy okosan ossza meg magát a munka és a család között. Kedves oroszlán, a hét elején annyian fognak önkörül nyüzsögni, hogy nem lesz saját magára egy perce sem. A fogmosáson kívül legyen mindenkivel megértő és türelmes, tudatosítsa, hogy mindenkinek a saját problémája a legsúlyosabb. Azért jó lenne, ha az önhöz közel állókat, például a párját külön figyelemben részesíteni, kedves oroszlán. Neki is szüksége van önre, ne hanyagolja el, mert konfliktus adódhat ebből. A hétvégén rengeteg energiája lesz, ezért jobb, ha nem lazsál, hanem belevág olyan teendőkbe, amiket már egy ideje halogat. Lehet ez egy selejtezés, rendrakás, rokoni látogatás, vagy bármi, amit megígért valakinek annó, de még nem tette meg. A vasárnapi teli hold a közlekedésben inti óvatosságra. Kedves szűz, a hét első felében végre előrelépést tapasztalhat. Ez bármit érinthet, ami nagy jelentőséggel bír a jelenlegi életében. Lehet anyagi, egzisztenciális, magánéleti, vagy akár egészségügyi téma is. Nélkülözhetetlen, hogyha azt érzi, hogy lépnie, tennie, vagy mondania kell valamit, akkor ne fogja vissza magát, kedves szűz. Tudja, hogy itt az ideje. Lehet bátor és kezdeményező. A hét közepén egy hóbortos barátja okozhat bosszúságot, vagy derült. Ön dönti el, hogy hogyan reagál. Csak önön múlik, hogy mit lát meg az egészből. Higgy el, jobban jár, ha a humort veszi észre. A hétvégén vigyázzon a pénzére. Különösen a vasárnapi teli holdinti óvatosságra, ha nem figyel, könnyen veszteség érheti. Kedves mérleg, hihetetlenül jól indul a hete, szinte repkedni fog, épp ezért sokkal magasabban lesz, mint maguk a gondok. Okosan hasznosítsa ezt a pár kedvező napot. Egyrészt hagyja érvényesülni a kreativitását, másrészt vegye észre, hogy ki akar. Ki nyitott az önnel való kommunikációra. Ráadásul mindenki, akivel két mondatnál többet vált, információt hoz. Önnek a hét közepén ne hanyagolja el az egészségét, törődjön a testével, és vegye komolyan, ha valamilyen fáj. Így akar jelezni önnek, hogy valami nincs rendben. A vasárnapi teli hold párkapcsolati feszültségeket erősített fel, ez nem új, csak fájdalmasabb. Kedves Skorpió, nem fog unatkozni ezen a héten, folyton lesz valami, vagy valaki, ami, illetve aki igénybe veszi. Nagyon fontos, hogy semmin se kezdjen el idegeskedni. A fáradtság mérőeszköz. Ha kimerültnek érzi magát, akkor nem jól állt hozzá a dolgokhoz. A hét elején a családjával, a szüleivel, különösen az édesanyjával kell törődnie. Ha nem teszi, akkor is elérik, hogy rájuk figyeljen. Például úgy, hogy megbetegszenek. A hét közepén a gyereke vagy egy barátja kerülhet bajba. Nem kell senkit megmenteni, de jobb, ha nem várja meg ezt, hanem előbb önként adjon magából és az idejéből. A hétvége a szolgálatról szól. A vasárnapi teli hold a hogy szolgál az egészsége kérdést fogja feszegetni. Kedves nyilas, az lenne a legjobb, ha a hét elején elutaznám. Nem kell messzire, és nem kell hosszú időre. Egy kiruccanás most felér egy több hetes nyaralással. Ha nem teheti, akkor is csináljon olyasmit, ami nem rutinszerű. Például menjen gyalog, vagy menjen más útvonalon. Egyél, és igyon mást. Ezzel kizökkentheti magát a megszokások lehúzó energiájából. Így könnyebb lesz megőrizni a derűjét és az optimizmusát. Erre pedig igenis szüksége lesz a hét során. A hét második felében családi vagy munkahelyi gondok fognak fejtörést okozni a nyilasoknak. A legjobb, ha rugalmasan áll hozzá mindenhez. A hét végén a gyerekei. A gyereke fogja valamivel magára vonni a figyelmet. A vasárnapi teli hold azt mutatja, hogy ez akár rosszalkodás is lehet.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Nézzük, hogy hogyan csalhatunk az öltözködésünkkel. Túl széles a válla, túl nagy a hasa, vagy túl kicsi, vagy éppen túl nagy a melle? Figyeljen oda az öltözködésére, néhány jól megválasztott ruhadarab ugyanis garantáltan eltereli a figyelmet a takargatni való részekről. Vannak olyan testi adottságok, amelyekkel egyszerűen nem lehet mit kezdeni. Sajnos hiába fogyókúrázik, hiába jár edzésekre. Sem a mellei mérete, sem a válla szélessége nem változik jelentősen, viszont az öltözködéssel sokat csalhat. Nézzük, hogyan. Első probléma, túl kicsik a mellei. Ha túl kicsinek találja a melleit, szerezzen be néhány mell alatt húzott felsőt. Az Empire szabás nagyobbnak mutatja a méreteit, sőt, egy jó melltartóval párosítva meg is emeli a kebleit, így varázsolva szép dekoltást. Jó választás lehet a merészen fodrokkal, gyöngyökkel, flitterekkel díszített felső is, amellyel akár fél egy méretet is csalhat optikailag. Használja ki, amíg még jó idő van, és nyugodtan viseljen nyakba kötős ruhákat és toppokat is. Ez a szabás ugyanis szintén a kisebb mellőeknek kedvez. Hogy mit ne viseljen, ha kicsi a melle, ha nagyon szűk és feszes, díszítés nélküli felsőket felejtse el. Ezek a ruhadarabok ugyanis még jobban lenyomják a kebleit, ugyancsak tiltó listán vannak a túl mély dekoltázsú és V-nyakú ruhák. Ez utóbbit azért időnként hordhatja, de akkor mindenképpen viseljen hozzá push-up vagy szilikon betéttel ellátott melltartót. Nézzük a következő problémát, túl nagyok a mellei. Ha túl nagyok a mellei, nem csak a felsők szabására, hanem a mintájára és a színére is érdemes jobban odafigyelnie. Elterelheti a felső testéről a figyelmet, ha sötétebb vagy pasztelszínű felsőket visel, és inkább szoknyából és nadrágból vásárol erősebb, feltűnőbb vagy világos árnyalatot. Az eltúzott, óriási mindák is nagyobbnak mutatják a melleket a valóságosnál, ezért egyszínű, függőleges, csíkos vagy apró mintás toppokat vásároljon. Ezen kívül tökéletes választás az ön számára nem túl mélyen dekoltált V vagy kerek nyakkivágású, vastagabb pánttal ellátott blúz is. Hogy mit ne viseljen, hogyha túl nagyok a mellei? Kerülje a garbókat, mert olyan hatást kelthetnek, mintha kebei szét akarnák feszíteni az anyagot. Olyan felsőt se vásároljon, amelynek a mell részén fodrok, zsebek, feliratok vagy nagy minták vannak, illetve amelyek Empire szabásúak. Ezek a ruhadarabok optikailag még nagyobbnak mutatják a melleit. Lehetőleg ne válasszon olyan kiegészítőket, brossokat és óriás medálos láncokat, amelyek kiemelik a felsőtestét, inkább feltűnő fülbevalókkal, hajdíszekkel vagy karperecekkel dobja fel a külsejét. Nézzük a következő problémát, túl nagy a hasa. Felejts el a túl szűk és a túl laza ruhákat is. Vásároljon olyan felsőket, amelyek karcsúsítottak ugyan, de nem tapadnak szorosan sem a melléhez, sem a pocakjához. Egy csinos nőies szabású blézerrel vagy kis kabáttal eltakarhatja a plusz kilókat és a zsírpárnákat. Ősszel tökéletes kombináció egy semleges színű top, feltűnőbb árnyalatú vagy mintás blézerrel. Választhat lágyes és anyagból készült aszimmetrikus szabású felsőket is, amelyek szintén elvonják a figyelmet a hasáról. És hogy mit ne viselje, ha túl nagy a hasa? Talán mondani sem kell, hogy a hasat szabadon hagyó toppokat felejts el. De a testhez simuló, illetve a zsákszerű blúzok sem állnak önnek jól. Tunikát ugyan viselhet, de lehetőleg nem mell alatt szabottat. Ez utóbbi van, ugyanis könnyen úgy festhet, mintha gyermeket várna. És végül, ha túl széles a válla, akkor az ön számára tökéletes választás a nyakba kötős topp és a ruha. Ez a szabás ugyanis optikailag keskenyebbnek mutatja a vállát. Ráadásul női kerekdett formákat varázsol. Szerencsére ezekről a ruhadarabokról ősszel és télen sem kell lemondania. Szerezzen be egy nyakba kötős farmer vagy szövet mellényt, alá pedig vegyen fel egy egyszerű, egyszínű inget. A picit férfiasabb felsőtesttel rendelkező nőknek jól állnak az aszimmetrikus toppok is. A félvállas felsők ráadásul nem csak a széles vállról, hanem a pici mellről is elterelik a figyelmet. Hogy mit ne viseljen, hogyha túl széles a válla? Soha ne választon csónak nyakú felsőt vagy ruhát, ez a szabás ugyanis még szélesebbnek mutatja a vállait. Érdemes kerülni a válltöméssel ellátott blúzokat, a várrészt fodrokkal, nagy mintákkal, vagy flitterekkel kiemelő felsőket és a túl széles gallért is.
1: hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: Egy tanulmány szerint két tojás reggelente 65%-kal több testtömeg leadásához vezet. Amerikai kutatók kimutatták, hogy a tojásfogyasztás segíthet a túlsúlyos felnőtteknek a fogyásban, és energikusabbá teheti őket. 25-60 év közötti túlsúlyos, illetve elhízott felnőttek részvételével végzett kísérletükben arra következtetésre jutottak, hogy azok, akik kalóriaszegény diéta részeként reggelente két tojást fogyasztottak, 65%-kal nagyobb tömeget tudtak leadni. 61%-kal nagyobb testtömegindex csökkenést értek el, és nagyobb energiaszinttel rendelkeztek, mint azok, akik édes péksüteményeket fogyasztottak. A HDL, vagyis a jótékony, és az LDL, vagyis a káros koleszterin szintje a vérben, valamint a trigliceridek szintje mindkét csoportban változatlan maradt. Ezzel búcsúzom önöktől, kedves hallgatók, legyen nagyon szép a napjuk, a hetük, viszonthallásra!
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: A TRX eszközök és edzésmódszerek az utóbbi időben hazánkban is elterjedtek, és népszerűek szerte a világon. Azon kívül, hogy egy hordozható fitnessteremnek is tekinthetjük, szinte végtelen számú, különböző intenzitású és rendkívül változatos gyakorlattal variálhatóak a TRX edzések. Használható bárhol, bármilyen fittségi szinten és bármilyen fittségi célhoz. Rehabilitációtól az élsportig. Balázs Zsanett, Gyulai Barbara spinning instruktort, funkcionális trénert először arról kérdezte, felfedezhető-e valamilyen párhuzam a spinning és a TRX között.
3: Ha a spinningről beszéltünk úgy, mint egy zsírégető edzés, akkor a TRX az egy olyan edzéstípus, ami inkább az erőfejlesztésről szól. Tehát mindenképp egy jó kiegészítő edzés, egy aerob edzés mellé a TRX.
4: A spinning is aerob edzésnek számít, a TRX is ezek szerint az. Kiknek ajánlott ez az edzésforma?
3: A TRX-et tulajdonképpen gyerekek is használhatják ezt az eszközt, idősebbek is használhatják, olyanok is, akik nincsenek túl jó edzettségi szinten, de akár élsportolók is eredményesen tudják használni a TRX-et, akár körezés formájában, akár csak magát az eszközt. Nagyon jól lehet vele a rugalmasságot növelni, fokozni lehet a teljesítményt. Szóval egy elég komplex eszközről van szó.
4: Eszközt említesz, milyen eszközről beszélünk? Mi is ez pontosan?
3: A TRX egy funkcionális felfüggeszthető eszköz. Nagyon jól használhatjuk az erőfejlesztésben. A lényege, hogy egy ponton van felfüggesztve, és vagy a kezünkkel tudjuk megfogni, vagy a lábunkat tudjuk beakasztani az eszközbe, és így instabil helyzetbe hozzuk a testet, és ezért a fő úgynevezett kórizmokat tudjuk erősíteni. A kórizmok az főleg a törzsizmokat jelenti, tehát az instabilitása miatt nagyon jó erőfejlesztő eszköz.
4: Hogyan zajlik egy ilyen TRX edzés?
3: Én szoktam úgy is használni, hogy csak egy személyedzés során a vendég végig egy eszközt használ, tehát csak a TRX-et használja, azzal úgy tud dolgozni, vagy csak a kezében tartja az eszközt, és azzal például guggolásokat végez, vagy melltöltolást, vagy minden olyan dolgot, amivel a lába kapcsolódik a földhöz, és az eszközt tartja a kezében, vagy fordítva tud úgy is dolgozni, hogy a talajon van a keze, tehát egy fekvőtámasz pozícióban, és a lábát akasztja a TRX-ben, így is tudja használni az eszközt. De sokszor használjuk köredzés formájában is, tehát csak egy állomásként használjuk a TRX-et, egyéb más eszközökkel együtt, de igazából nem is muszáj más eszközt használni, elég csak a saját testsúlyunkat megmozgatni. Nagyon sokféle módon ki lehet használni ezt az eszközt.
4: Azok, akik kevésbé szeretnek sportolni, vagy nehezen veszik rá magukat a különböző sportágak kipróbálására, azokban időről időre felmerül a kérdés, hogy milyen jótékony hatásai lehetnek, vagy vannak annak, hogyha én kipróbálok egy-egy sportágat. A TRX esetében milyen pozitív hatás beszélhetünk.
3: TRX egy funkcionális eszköz. Itt igazából nem arról van szó, hogy nagy izmokat próbálunk építeni vele, hanem épp azt, hogy a saját állóképességünket, a saját erőnket próbáljuk egy picit megnövelni. Tehát nem leszünk tőle óriási izomzatúak, viszont nagyon szépen tud szálkásítani adott esetben a TRX, hogyha valaki rendszeresen használja. A zsírégetésben is ugyanolyan jó szerepet tud betölteni, mint bármelyik más aerob módon használt eszköz, mivel nagyon jól lehet vele olyan gyakorlatokat csinálni, mivel közben felpörgetjük a pulzust. Igazán egy elég komplex eszközről van szó. Én nagyon nagy szeretettel tudom ajánlani mindenkinek, aki szeret egy kicsit talán viccesebben edzeni, ugyanis nagyon vicces szituációk szoktak kerekedni, abból, hogy valaki nehezen veszi fel az eszközt, akár a lábára, akár a kezére, vagy nehezen fordul meg vele. Ez az első alkalommal nagyon vicces tud lenni, viszont nagyon-nagyon hamar bele lehet jönni ebbe a sportba. Nagyon hamar lehet vele fejlődni, nagyon jó eredményeket lehet elérni vele, akár egy-két hét alatt, hogyha valaki heti kétszer jár le egy ilyen edzésre. Mókás, nagyon jó hangulatú edzéseken szoktunk részt venni.
4: Nagyon pozitív dolgokat mondtál róla. Hol lehet kipróbálni? Hol lehet ezen az edzésformán, ezen az edzésmódon részt venni?
3: Szerencsére országszerte nagyon elterjedt ez az edzésforma, úgyhogy a TRX legtöbb edzőteremben már megtalálható. Csoportos edzések formájában a Fitness 5 Engine Savoyát tudom ajánlani, ott tartok edzéseket, vagy a Fitness and More-ban is tartok csoportos TRX órákat. Én nagyon nagy szeretettel ajánlom ezt az eszközt, ezt a sportot, ezeket a csoportos órákat. Azt gondolom, hogy nagyon jó évkezdet, hogyha valaki belevág egy ilyen edzésbe.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: kérdése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
2: Bocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit-olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh

0: hatalmas miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszabúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba, 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárra járta körbe a Balatont. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartotta egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi 2 vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videóton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
1: Reklám.
2: Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
8: Reklámot hallottak.
9: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
10: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
11: Nagy generáció. Illés.
12: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
11: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
11: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
8: Telnek múlnak a hetek, és egyre több előadóval és zenekarral ismerkedünk meg itt a Nagy Generációban. Köszöntök mindenkit egy újabb 60 percben a régi zenék között. Ígérem mindenkinek, hogy feledhetetlen egy órában lesz részük, és természetesen lesz valaki, akitől a szokásosnál több dalt hallhatnak ebben a műsorban, ő pedig nem más, mint Ray Charles, egy amerikai énekes, szerző és zongorista. A szózene koronázatlan királya, aki Sam Cooke-kal és Jackie Wilsonnal együtt a stílus fejlődésének egyik legnagyobb előmozdító hangsúlya. Azon kevés zenészek egyike, akiknek tehetségét korán felismerte és elismerte a kritika. A soul mellett a rhythm and blues és a jazz területén is maradandót alkotott. Stílusa olyannyira egyéni, hogy Elvis Presley mellett ő az, akinek zenéjét senki mással nem lehet összetéveszteni. De ha nem hisznek nekünk, akkor csak egy dolguk van, hallgatni a nagy generációt, benne Ray Charles-t. Hamarosan belássuk magunkat mai kiválasztottunk zenei pályafutásába, de előtte már visszautazunk az időben.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Nagy generáció, a múlt zenéje, a jövő dalainak alapja. Nagy generáció,

amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció. Nagy generáció.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Akik hallottak már nagy generációt, azok megszokhatták, hogy hirtelen a 2000-es évekből az 1900-asokban találjuk magunkat. Mi most jóval az 1950-es évek előtt vagyunk. Ha valaki lemaradt volna róla, mai kiszemeltünk Ray Charles, amerikai énekes, szerző, zongorista. 6 éves korában glaukóma következtében elvesztette látását, 15 évesen pedig a szüleit. A vakok Szent Augustinei intézetében tanult zenélni, majd szülei halála után Floridában zenészkedett, amíg elég pénzt gyűjtött ahhoz, hogy Seattle-be költözzön. A 40-es években jó néhány popos hangvételű blues felvételt készített, amelyeken Nat King Cole és Charles Brown hatása érződik. Első top 10-es felvételét 1951-ben készítette, Baby Let Me Hold Your Hand címmel. 1952-ben szerződtette az Atlantic lemezkiadó, és ettől kezdve használta a Ray Charles nevet. Egyéni stílusa több irányú hatás révén alakult ki, de ettől kezdve dalaival rendszeresen feljutott a slágerlistákra. És hogy milyen nagyszerű slágereket köszönhetünk neki, az még bizony hátra van, ki fog derülni ebben az órában, de addig is hallgatunk Ray Charles-tól felvételeket, és hát persze, vannak még itt mások is.

0: Szabdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Nálunk megtudhatod, mire őrjöntek hajdanán az őseid.
2: Nagy generáció.
1: Nagy generáció.

Már jó mélyen beleástuk magunkat Ray Charles pályafutásába. Tudjuk, hogy elveszítette látását, tudjuk, hogy elveszítette szüleit, tudjuk, hogy nehéz munka árán, de végül is Seattle-be költözött, illetve 1951 után több dala is meghódította a top 10-es listákat, és hogy mi minden történt még az életében. Az 50-es évek elején egy időre New Orleansba ment, és a Modern Jazz Quartettel készített felvételeket. A kritikusok 1955-re teszik azt a momentumot, amikor Charles igazán rátalál saját hangjára, ekkor jelenik meg ugyanis az I Got a Woman című, ma már klasszikusnak számító dala. Itt jelenik meg életében először a gospelben honos, szakításos technika, amely a továbbiakban oly jellemző lesz rám. Az ezt követő években csak úgy ontja magából a sikerszámokat. A 60-as évek elején az Atlantic-től az ABC-hez igazol, ahol nagyobb szabadságot kap saját felvételeinek igazgatásában. Eklektikus ízlésének megfelelően albumain állandóan kísérletezget, de mindegyiken felismerhető a tipikus Ray Charles hatás.

Nagy generáció. A múlt zenéje. A jövő dalainak alapja. Nagy generáció.

0: nagymamáknak, az apukáknak, az unokáknak. Zene mindenkinek. Nagy generáció. Nagy generáció.
1: Say Ray, you sure look mighty sad.
2: Man, that's because I got the blues.
1: Well, man, if you have the blues, why don't you go ahead and sing them?

Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható. Amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció.

Még mindig Ray Charles itt a nagy generációban, aki hihetetlen helyzetből indult, hiszen korán elveszítette látását, mégis az egyik legnagyobb zenészté tudta kinőni magát, vele foglalkozunk itt a nagy generációban, az ő zenei pályafutását boncolgattuk az elmúlt percekben. 1966-tól kezdődően zenéjében túlsúlyba kerülnek a rock és a blues elemek, ami által maradandó hatást gyakorol a rock olyan előadóira, mint Joe Cocker, Stevie Winwood vagy Van Morrison. A 70-es években új felvételek helyett inkább koncertezik, 71-ben hazánkba is eljutott. Lemezein egyre inkább a régi nagyszámok újabb verziói szerepelnek, de ekkor már Ray Charles nem egyszerűen zenész, hanem akárcsak Aretha Franklin nemzeti intézmény. Zenetörténészek szerint ő volt a legnagyobb hatással a fekete zenére. 80-tól kezdődően egyre többet foglalkoztatják filmekben, ahol egyszerűen önmagát kell alakítania, ilyen például a Blues Brothers, a Moonlighting, vagy éppen a Who's the Boss. A We Are the World kislemez egyik vezéralakja, fellépett a 90-es New Yorki John Lennon emlékkoncerten, 91-ben Grammy-díjat kapott az I Will Be Good to You című daláért, 92-ben életműdíja jutalmazták, 94-ben pedig helyet kapott a rock dicsőség csarnokában. 2004-ben hunyt el, de szerencsére igen gazdag zenei anyagot hagyott ránk, amely még évtizedekig lázban tartja majd a zenei műgyűjtőket. Hát ő volt Ray Charles itt a nagy generációban, remek felvételek között, amelyek a múltból szóltak hozzánk. Jövő héten remélem újra velünk tart, ebben az egy órában Erdélyi Mariant hallottam.

0: tell you sizzle.
1: Baby.
0: What a lovely way to burn. Uh-huh. What a lovely way to burn.
1: Yeah.
0: I tell you, what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn.
1: Lovely,
0: I like
1: lovely,
0: that.
1: Lovely,
0: what a lovely way to burn.
1: You ain't right, Ray.
2: Nagy generáció.
3: Kicsiknek is.
2: Kicsiknek is.
4: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. Pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági jellemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A Police.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai. A rendőrök nagyértékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat

0: foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jóhiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 személyt vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
3: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma szeptember 30-a szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Budapesten 24,5 fokot mutatnak a hőmérők. Ezen a őszi napon Jeromos nevű hallgatóinkat köszöntjük. Ma szeptember 30-a van, ma a népmese napja van. Benedek Elek születésnapja 2005 óta a Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére. Ez a nap a helyi önkormányzatok napja is, 2000-től az országgyűlés 57-2000-dik 6.-16. határozata alapján, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első önkormányzati választásokat. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1482-ben a rég ostromolt Hainburg Mátyás királynak feladatot, 1918-ban meghalt Budapesten Szabó Ervin szociológus, a magyarországi marxista gondolkodás úttörője. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 30-án köszöntjük Jeromos nevű hallgatóinkat. A görög eredetű férfi név a Hieronymos névből ered. Szeptember 30-án kívül a Jeromosok ünnepelnek még február 8-án és július 20-án is. Becézése ennek a névnek Jeró, Jera, Jerácska, Jerom, Jeromka, Jeromoska, Jármoska, jeles viselője Szent Jeromos, valamint önkedves Jeromos. Szeptember 30-án ünnepelnek még a Becse, Felícia, Honorina, Honóra, Honória, Honórius, Hunor, Izméne, Jeronima, Laborc, Médea, Norina, Szofi, Szófia, Viktor, Zsófi, Zsófia, valamint Örs nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 30-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, milyen érdekességekkel készültem. 1847-tel kezdünk, szeptember 30-án Nagy Tétényben megszületett Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő. Folytassuk még a 19. századdal, 1859. szeptember 30-án Székelyföldön megszületett Benedek Elek író. 1861 a következő időpontunk, szeptember 30-án megszületett ifjabb William Wrigley, a rágógumi király. És most is csak egy évet lépünk előre, 1862-re, ugyanis szeptember 30-án megszületett Szabolcska Mihály költő, akadémikus. Folytassuk 1877-tel, szeptember 30-án született ugyanis Kelemen Lajos történész, akadémikus. Ugorjunk a 20. századra, 1927. szeptember 30-án megszületett Bajor Andor, romániai magyar író, műfordító. Egy évet lépünk csak előre, 1928-ra, szeptember 30-án született Elie Wiesel, Nobel békedíjas, erdélyi származású író. Folytassuk 1936-tal, szeptember 30-án Budapesten meghalt Ilosvai Lajos kémikus, vegyész, a kémiai oktatás fejlesztésének kiemelkedő alakja. És most lépjünk át a 20. század második felébe, 1959. szeptember 30-án, 89 éves korában meghalt Ross Granville Harrison, amerikai zoológus, a Yale Egyetem Osborne állattani laboratóriumának nyugalmazott igazgatója, aki az embrionális szervátültetés úttörője volt. És végezetül 2000. szeptember 30-a a helyi önkormányzatok napja Magyarországon. Az országgyűlés 2000. június 13-án a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította szeptember 30-át az első, azaz 1990-es helyi hatósági választások emlékére. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió.

0: Hobbirádió. Hobbirádió.
1: Fogalakon, hogy menjetek ki a busztába!
2: Üzenet a Jeremiás könyve 7. fejezetéből.
3: Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek, mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok néktek, hogy jó dolgotok legyen.
4: Hobbirádió, ahol a jó zene tovább él.
5: 2026. szeptember 30-a szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 9. fejezet 57-től 62. vers. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van oduja, az ég madarainak fészke, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Elmélkedés. A mai evangéliumi szakaszban három rövid párbeszédet olvasunk, amelyek mind Jézus követéséről szólnak. Mindhárom helyzetben világossá válik, Jézus követése nem egy szabadidős tevékenység, hanem életformáló és egész életre szóló elköteleződés. Itt nem lehet kiskapukat vagy menekülő utakat keresni arra az esetre, ha meggondolnánk magunkat. Nem lehet késlekedni, és nincsenek biztosítékok, hanem feltételek nélküli bizalomra van szükség. Az első ember lelkesen szólítja meg Jézust: követlek, bárhová mégy. A válasz kiózanító. Ha velem jössz, nem a kényelem és a biztonság útját választod. A velem való élet kiszámíthatatlan, de épp ezért bizalomra épül. A második embernek Jézus maga mondja: kövess engem. De ő késlekedne, ami Jézus számára nem elfogadható. A majd, ha már rendeztem az életem típusú válasz mindig elhalasztja a valódi megtérést. A harmadik követni akarja Jézust, de még elköszönne övéitől. Jézus itt is határozott. Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. A visszafordulás a korábbi élet biztonságát keresi, de a krisztusi tanítvány mindig előre tekint. Ha elindulsz, indulj el szívből, és ne fele más módon. Jézust nem lehet félig követni. Vagy rábízom magam teljesen, vagy megmaradok a magam biztonságánál. Rábízom-e életemet Jézusra? Uram Jézus Krisztus, oly sokszor szeretnélek követni, de visszatartanak az aggályaim, a megszokásaim, a biztonság utáni vágyam. Néha késlekedek, néha feltételeket szabok, máskor csak távolról figyellek. Adj most bátor szívet, amely nemet mond a halogatásra, a kényelmes maradásra, és igent mond neked az azonnali indulásra, feltételek nélkül. Hiszem, Uram, hogy veled megtalálom életem értelmét. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
0: Hobbirádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az erős ételek fogyasztása után hiába iszunk hideg vizet, az nem enyhíti a csípős mellékhatást, mivel az erős fűszerek általában zsírosak. Mivel a zsír nem oldódik vízben, így célszerűbb kenyeret enni, amely beissza a zsírt, tejet inni, amelynek kazein nevű alkotó eleme oldja a zsírt, vagy alkoholt inni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid szünet után visszatérünk.
3: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, melyek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Budapesten 24,5 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
2: Hobbyradio.hu.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
4: Jó szórakozást!
6: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobbi Rádióban.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobbi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
10: Egészségedre.
11: Egészségedre.
10: Egészségedre.
11: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
10: Hétfőn 10-től a Hobbi Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

Lead our dread.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának igazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően

0: 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedülálló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja a leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. A szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen be jelentést. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
1: Hobby rádió. Reklám.
2: Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
9: Hobby Rádió!
10: Ladies and gentlemen, this is Roman Stream Usine.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Fehér egerek, oly szörnyű szaporák, szegények, tenned kell szívem valamit. Így szólt hozzám a feleségem, és én felkeltem, mint akit megbántottak, hogy végrehajtsam a halálos ítéletet, s úgy is, mint az, ki fél, mert tudja, hogy ő is sárból vétetett. Nagy ég, milyen viháncolással köszöntöttek az egerek. Orrukkal egymás farttövében szánkázgattak a meredek lépcsőcskén, s hogy harapták egymást, s marták a trágár kicsikék. Azt képzeltem, a régi Rómát látom, Szodómát, Ninivét. Fogtam a kalickát, kiráztam őket, majd rájuk húztam a fogantyút, hadd vigye le gyorsan mindüket a Niagara. De nem, a habzó örvény nem bírt velük, életéhez a száz egérke jobban ragaszkodott, mint önön sodrához a víz, úgy cikkáztak, mint a gátugró lovak, mint fehér agarak, és ugrándoztak, szökdécseltek, akár a repülőhalak. Én meg a fogantyút markoltam, húztam, rángattam, de hiába, a víz nem jött, s én rámeredtem az iszonyú lubickolásra, s álltam dermedten, míg az őrült uszoda elpihent, s amíg a víztükör alatt sorjában kinyúltak gyenge lábaik. Már mentem és futottam volna, amikor észrevettem, hogy az árnyékszék deszkáján nyálas, nyomvat egérke kuporog. Piros szemével hálatelten figyelte arcomat, úgy ült vacogva, mint a tengerész ki hajótörésből menekült. Nedves boldogságában hozzám imádkozott, az egerek urához, ki megadta néki a mindennapi kenyeret, aki a rákcsálóknak hintát, stágas kalickát faragott, s aki ellen, ha vízbe dobja, nem érez semmi haragot. De rózsaszín madárlábával oly görcsösen kapackodott meg a deszkában, s oly szerelmes szemmel nézett arcomba, hogy elfordultam a fal felé, majd behunytam mind a két szemem, amíg lassanként hinni kezdtem, hogy nincs egér, csak képzelem. S hirtelen úgy éreztem, nőni kezdek, mint aki isteni hatalmát kellő méltósággal s kegyetlenséggel viseli, és egyre nyúltam, magasodtam, s egyúttal összezsugorodtam, és töpörödtem, mi alatt nőttem, mert gyilkos sem lehettem úgy, hogy ne legyek áldozat, s végül hunyt szemmel látni kezdtem a kis egérben magamat. Térdem megcsuklott, émelyektem, aztán futottam gyorsan át a konyhán, s kinn a nyírkos kertben átkaroltam egy almafát, de előttem még ott keringett az egér vörös kis szeme, és végighánytam a ruhámat, én az egerek istene. London, 1961.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kedves gyerekek, a Két reggel című mesét Sipos András mondja el.

egyszer két reggel találkozott a tejúton. Jó reggelt, reggel, mondta az egyik, és megemelte halványkék fényekből szőtt kalapját. Adjon Isten, mondta a másik barátságos rubinpiros mosolya. Hova, hova? Kérdezte az első, és megigazította magán fénylő drága köves köpenyét. A földre megyek, mondta a másik átszellemülten. A fényekből szőtt kalapú erre elkomorodott. Még a kalapja is halványabb lett hirtelen, és a drága kövei, mintha elfelejtették volna a csillogást. Még hogy a földre, mondta bajoslatúan. Ne ám, hogy úgy legyen. Már pedig az úgy van. Ma lesz a földön május első vasárnapja, igaz? Igaz. Na hát akkor, ma én fogok lenderengeni és pitymallani. Azt szeretném látni, kiabált a társa. Május első vasárnapjára én megyek. Még hogy derengeni és pitymallani. Kerengeni és nyilallani fogsz, édes barátom. Ma én ragyogok fel a földön. Ezzel futásnak eredt, de a másik sem volt rest. Elgáncsolta. Puff! Nagyot esett, csak úgy porzott a tejút. Nosza, összeverekedtek, tépték egymást. Hajnaldarabok, pitymallatrongyok, derűfoszlányok röpködtek körülöttük. Végre aztán az egyik győzött. Ki tudja melyik. A verekedés előtt egyforma szépek, daliásak voltak, utána meg egyforma rongyosak, töpörödöttek. S ment a földre, hogy fölváltsa az éjszakát. Az emberek meg kinéztek az ablakon, és azt mondták. De ronda reggelre virrattunk. És nem is lett jó kedvük egész nap.

0: Lázár Ervin meséjét Sipos András mondta el. A hangfelvétel 1984-ben készült.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

drága. Én megmondtam, hogy nem lesz könnyű. Te azt mondtad, hogy vállalod, és én tisztelek ezért. Nem egy leányállom egy balatoni étteremben dolgozni egész nyáron. Meleg van, a sok vendég mind egyszerre akar valamit. Vagy valaki. És neked minden igény.

0: Ha érted, mire gondolok.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Hölgyeim és uraim, most az 56-os időszak utáni konszolidáció egyik reformemberét kerestük fel. Úgy tudjuk, hogy ön jelentős reformokat hajtott végre. Így van ez?
3: Az igen. Hát megpróbáltam az adott körülmények között ugye egy-két reformot.
2: Bocsásson meg, de azért azt nem tagadja, hogy börtönben is voltak
3: ön. Börtönben voltak a reformjaim. Mert akkor a politikai foglyokat ugye naponta 4-5-ször is bántalmazták. És én bevezettem a reformot, hogy elég őket verni egy héten 3-szor. És vasárnap meg nem kaptak verést. Reggel itt se, de verésre kaptak.
2: De mégiscsak kaptak verést, igaz?
3: Egy kicsikét, úgy a esti mese előtt.
2: Ne haragudjon, de hát tény, hogy akasztások is történtek.
3: Ez így...
2: Szóval uram, nem, akasztások nem voltak volt, ebben az időben.
3: Ez famis vádak, kérem. Megmondom, mi történt.
2: Hát tudom, hogy történt.
3: Behívtam egy foglyot, hogy vegyek ki a villanykörtét a plafonból. Nem érte föl, és kötéllel húzta föl magam. Én meg csak úgy hezből kirúgtam a hokerdét, de tényleg kíváncsi voltam, hogy mászik vissza. Hát az az ődög, hogy beleakadt a nyaka a körtébe. Hát ha valaki, ugye, hát ha ügyetlen, mondtam neki, hogy miért nem gyakorol a tornaterembe mászókot élni.
2: Na de ne haragudjon, ön ezek szerint sohas elővetett?
3: Nem, nem volt lövetés.
2: Uram, ön igencsak lövetett, hiszen látták a tetemeket a téren.
3: Na, hát az nem a téren volt, hanem otthon a tisztáson voltak a tetemek.
2: Uram, ön akkor mégiscsak lövetett, igen?
3: Hát végül is.
2: Elismeri?
3: Elismerem, kérem.
2: Hát mégiscsak ott voltak a tetemek a téren.
3: Nem a téren voltak, kérem, a tetemek, most mondom, hanem az erdőszélén, a tisztáson.
2: Ne haragudjon, akkor maga miről beszél?
3: Én a 72-es vadászati kiállításról.
2: Akkor most ugorjunk talán 56-ról 68-ra. Szólaljon meg az események egyik koronatanúja. Mi történt 1968. augusztus 19-ének éjszakáján?
3: Vartuk a tűzijátékot. Nagyon vartuk, készültünk. Nekem a kedvencem, amikor fölmegy a nagy zöld, és sok kis piros lesz belőle. Meg hogy ilyen csillagocska gyűjtek lefelé, azt nagyon szerettem még. Az nagyon szép.
2: Az 20-án volt már, de előző nap 19-én valami katonai dolog is történt.
3: Az nem,
2: így van?
3: Nem volt katonai dolog.
2: Ne haragudj, de hát történelmi dokumentumok vannak most már arról, hogy önök...
3: Nem tudtunk semmiről. Nem tudtunk.
2: Hogyhogy nem tudtak semmiről. Nem.
3: Én például, ami ugye...
2: A politikai célok miatt mentek mindenfelé, uram.
3: Hát kérem szépen, megmondom, azt mondták, hogy ez katonai, de nem volt katonai. Én nem tudtam se, utólag tud. Képzelje el.
2: Hát ha nem katonai...
3: Én megmondom, amikor a helikopterbe beültettek, én először azt hittem, hogy tapaócára megyünk vadvacsorára, ugye? Én már meg is rendeltem a nagy fröccsöt. És mondtam, hogy áfonyával, meg ahogy kell, ugye, friss kenyérre. Csodálkoztam, hogy Prágába szállunk le, megmondom őszintén. Gondoltam magam, hogy lövök magamnak egy dubcseket, hát nem érted, hogy ezt a szobodát, vagy mit tudom.
2: Prágában leszálltak.
3: Leszálltak. Én nem is tudtam, hogy hol vagyok. Én átaludtam, engem ott főrázzak, azt hiszem, hogy ért felső, nem tudom.
2: Ne haragudj.
3: Tényleg nem tudtam.
2: Ne haragudj, de hihetetlen számomra, hogy maga semmiről nem tud.
3: Semmit. Egy emberrel találkoztam, annak tisztelektem, de az a tükör volt, úgyhogy saját magamnak köszönöm.
2: Tehát, bocsásson, engedtessen meg még egy kérdést, hogyha megismétlődne a történelem, akkor ön ismét bemenne át Csernyőnél?
3: Nem mennék be, az van.
2: Megbánta?
3: Megbántam, igen.
2: Akkor mit tenne?
3: Hát Komárom felé mennék, már a 30 kilométerre rövidebb.
2: Az elmúlt időszak egyik koronatanújával beszélgetünk, aki a központi bizottság mellett töltött be komoly funkciót. Kérem, meséljen a volt első titkárról.
4: Kérem, én itt legendákat fogok szétoszlatni. Kérem, az nem igaz, hogy a főtitkár eltárs, aki beszédeket, azt más mondta el. Ő ezt a saját szájával mondta el, és nem adta senkinek kölcsön a száját. Ez nem igaz, kérem. Hogy nézett volna az ki, hogy én megírom a beszédet, hogy kedves eltársak, és nem a saját szájával mondja el, hanem én mondom azt helyett, hogy kedves eltársak. Hogy nézett volna ki? A saját szájával mondta el, ő mondta ki. Tehát nem az volt, hogy leírtuk, és ő másnak odaadta, hanem leírtuk neki, és nem én mondtam azt, hogy kérdés elvtársak, hanem ő mondta azt,
0: hogy kérdés elvtársak.
4: Ez volt a lényege.
2: Bocsásson meg, de ha jól tudom, akkor a pártszervezeteken belül is két pártszervezet dolgozott.
4: Nem, kérem, ez nem így volt. Minden pártszervezeten belül létrejött még négy pártszervezet. Ez spirálisan terjedt, és végül a kapunál abban maradt. Ez nagyon fontos. Minden pártitkár alá tartozott egy helyi bizottsági titkár, akinek az volt a feladata, hogy a KB titkárokat, akik KB körülbelül voltak, mit tudom én.
2: Így osztottak ezek a...
4: Igen, mint a sejtek bizonyám, és megmondom, minden PB titkár mellé volt egy palack is. Egy PB titkár, egy PB palack. Mondjuk volt egy TB bizottság gyűlés, és
2: igen,
4: én tartottam egy helyi sejt gyűlést a pártszervezeten belül, ami a KB gyűléssel egy időben volt, amikor
2: bocsása
4: a TB
2: meg...
4: is elkezdte. Befejezem, kérem.
2: Tessék befejezni.
4: Én akkor kihívtam a PB ülésre a titkárt, behívtam a KB-ba, és utána elmentem a... Hol tartottuk?
2: Azt tartott, hogy kávéztak.
4: És a PB ülésről kijött, és átjött, és lement a sejtgyűlésre, és újra osztódott, és akkor már nem tudom, hányan voltunk.
2: Eddig teljesen tisztán, ne haragudjon, akkor nevezzük meg az illetőt. Mit csinált Kádár János ezen belül?
4: A kultúrsarkot, kérem szépen! A pártszervezeten belül csak egy egyszerű pártag volt. Ő akkor neki nem az volt a megszólítása, hogy főtitkár elvtárs. Akkor ő csak egyszerű Kádár főtitkár elvtárs volt. Na most ő, amikor bejön, akkor nem arról volt szó, hogy amikor leültünk kártyázni, akkor nem politizáltunk. Hát csak nem képzeli, hogy két zöld felső között elrendel egy letartóztatást. Egyszer volt egy nagyon komoly probléma.
2: Bocsásson meg...
4: A 70-es évek elején, amikor én azt mondtam neki, hogy piros durtmars. Ez 4 forint 60-as volt maximum, és akkor rekontrázott, és elbukta. És akkor 4 napig elzártak, de ennek nem volt jelentőség. De ez csak egy jelképes dolog. Na most
2: bocsásson az meg...
4: egyik belügyi elvtárs, az képzelj el, az bemondott egy zöld ultit. Hát azóta nem mondja.
2: Bocsássa meg, de hogyha jól tudom...
4: És még egy. A kultúrsarokban mindig aktuális képek voltak. Brezsnyev elvtársa, Brezsnyev alsónadrágba, Brezsnyev deluxe, Brezsnyev standard, Brezsnyev elemcsere alacsa, nagyon-nagyon... Nagyon szép.
2: Ha már itt tart, éppen erre akartam rátérni, hiszen ha jól tudom, ön volt ott a koronatanú, amikor is Brezsnyev ki akarta tüntetni Kádárt. És valami kis malőr volt.
4: A vadászelem az nagyon nagy volt. Na most a Brezsnyev elvtársban akkor már elfáradtak a beépített elemek, ugye? És a beépített célstabilizátor.
2: Mit történt?
4: Elindult, hogy pontosan, hogy decélozza a Kádár elvtársat.
2: Ki akarta tüntetni?
4: Igen, csak akkor már fáradóba volt, és először a svéd szekrényt ölelte át. Az arról lebeszéltük, ugye? Aztán magára rántott vagy két ruhafogast, az se volt az is. Akkor becélozta a kádereftást, de már a célstabilizátor nem működött az elektronika, és így tüntette ki a főpincért. Összesen másfél méter tévedett. Hát kérdem.
2: Bocsásson meg, ez milyen kitüntetés volt?
4: A hős város és a hős anya.
2: És hogyha jól tudom, akkor ön volt annak a tanúja, amikor bemutatták az első szovjet titkos fegyvert.
4: Igen,
2: ez mi volt?
4: Később ellopták az amerikaiak, ez a szovjet lopakodó volt.
2: Mi volt ez?
4: Mi volt ez? Brezsnyev papucsba.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: A

0: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Life.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban.

ahol minden sarkon fölszáll a füst a csatornákból, ahol sárga taxik és sokszínű trélerek hatalmasan fordulnak, elegáns négerek és félelmetes kínai negyedek, s a Broadway-n árad ki a színházból a téli tömeg, hidegben, nevetve.

Della Street-tel, a titkárnőjével jön kifelé egy palotából a győztes tárgyalás után. Simon és Garfunkel mennek egy hídon, egymás mögött a ködben. Cohen ül egy magányos szobában, füstben, Bronxban, az ócska fűszerüzlet fölött, a külső lépcsőházak mentén. Ott dereng a hajnal,

parancsok röpülnek, egy nő sikolt, s a magas vasút győztesen húz el Gene Hackman fölött. És ott szemben, aki szomorúan jön, az Al Pacino az örök haver. Robert Redford fordul be a túlsó ház kapuján, székek egymáshoz vágva, a kocsma darabokban, de Nicholson kalapja Brandóéhoz ér, semmi baj. Woody, miért röhögsz te ezen az

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. Csődbe mehet Bátony terenye. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglaló

0: készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásra száradt gajjai, elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen alapon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Lakatos Norbert 38 éves. 10 évvel ezelőtt egy apró baleset miatt veszítette el látását. Viszonylag sokáig hullámvölgyek között kereste a helyét, nemrég azonban rátalált a lufi hajtogatásra. Mára ő az egyetlen vak lufi hajtogató, aki nemzetközi vizsgával rendelkezik. A 24.hu interjúja.
5: Lent voltam Szegeden egy kórházba, és ott megírtam egy SMS-t, becsuktam a szemem, megjött az üzenet, a válasz, és mikor kinyitottam a szemet, akkor már nem láttam. Lakatos Norbertnak hívnak. Kisharsányban vagyok most jelen pillanatban, tehát itt lakom a szüleimmel. A látásomat 10 évvel ezelőtt veszítettem el. Egy csontágyagyulladást kaptam egy szögbelépés következtében, és én ugye 91 óta cukorbeteg voltam, és a gyulladás miatt ugye mindig magas volt a cukrom. A magas cukor miatt nem ment le a gyulladás a lábamról, és ez hozott rá a szememre, és az egyik pillanatra a másikra veszítettem el a látásomat. Kerestem egy olyan tevékenységet, amivel ugye hozzá tudok még járulni, hogy saját magamat el tudjam tartani. Elkezdtem lufikat hajtogatni. Katica. Ez egy pudli. Ez egy Garfield. Nem látszik. Az egyik ismerősöm azt mondta, hogy miért nem próbálom meg azt, hogy úgyis jó a kézügyességem, meg ilyen úgy sincs hogy valaki vakvezető kutyával elmegy egy rendezvényre, és akkor leül és hajtja a rufikat, és ő megtanította az első figurát, és akkor utána többi jött magától. Egy év után szülői ráhatással fölkerültem Pestre, ott volt egy Vercs nevezetű vakok elemi rehabilitációs csoportja, ahol olyan felnőttkorban megvakult embereket próbálnak visszaterelni az életbe, úgymond, hogy megtanítják őket fehérbottal közlekedni a mindennapi életekbe, például főzni, vasalni, mosni, takarítani, számítógépet kezelni. Én például még szőni is megtanultam, tehát szőttem szőnyeget. A úgymond a régi vercsesek, ők ugye elmondták az életüket, hogy volt köztük olyan, aki 4 évig nem mozdul ki, volt, aki 7 évig nem mozdul ki a lakásából, és most harmadik egyetemi diplomáját szerzi, dolgozni jár, fönt lakik Pesten, céget vezet, és akkor gondolkoztam el azon, hogy ha nekik sikerült, akkor nekem miért ne sikerülne. Menjünk, hol az ajtó? Minek állsz? Ha azért megy tovább. Hát mert anya meglátta anyát.
6: Tehát lehet, hogy ő úgy érzi, úgy gondolja, hogy túl tudja magát tenni ezen a dolgon, de én, mint anya, nem. Tehát ez egy anyának nagyon-nagyon nehéz, hogy nem látja meg, tehát például nem látja meg most ugye a kisunokánkat, a keresztlányát, hogy nem tudja azt, hogy milyen, hogy növekszik. Szóval erről nagyon nehéz beszélni.
5: Talán az első rendezvényen, amikor a gyerekeknek odaadtam a lufit, és ugye rácsodálkoztak arra, hogy hú, a bácsi vak, és mégis hajtogatja a lufikat, és akkor nem egy gyerek odajött, és akkor megsimogatta a kezemet, a lábomat, tehát hogy, és megköszönték, és az olyan jó érzéssel töltött el, és azt mondhatom, hogy tehát a lufi hajtogatásban megtaláltam azt, amit évek óta még látóként sem találtam meg azt, hogy egy olyan munkát találtam meg magamnak, amit imádok csinálni. Úgy szoktam ezt csinálni, hogy elmegyek egy iskolába, van X gyerek, és beszélek a vakságról, beszélek a vakvezető kutyáról, hogyan képzik ki a vakvezető kutyákat, én hogy éltem meg ugye a vakságot, és akkor legutoljára az, hogy hogyan kell egy vakembernek például segíteni, vagy mit nem lehet csinálni, vagy mit lehet csinálni, vagy mit kell csinálni. Mindenhova járok hajtogatni, ahova hívnak. Voltam óvodákba, iskolákba, voltam különböző falunapokon.
7: A fal a bal kezünk fele volt, nem?
6: Igen, most is
7: akkor
6: a bal
7: kezünk. Az a jobb kezünkön van.
6: Ha most erre állunk, akkor bal kezünk felől van a művelődési háznak a fala. És jobb kéz felől pedig jön a patkónak a jobb szára. És az
7: ütőleg... Na jó, nem elbeszélünk egymás mellett.
6: Jó.
7: Itt van a kibaszott patkó. Itt voltunk mi. Ez a művelődési ház, nem?
6: Így van.
7: Ez a jobb szára, ez a bal szára.
6: Így
7: mi
6: van.
7: Most itt megyünk, és
6: így van.
7: Oda be kell mennünk. De most hülyeséget mondok?
6: Itt belül üres, most megyünk itt a száránál, és itt van épület, meg itt is vannak épületek a száránál.
7: És hol jutottunk be a patkó belsejébe? A bánatom.
6: Itt van valaki már indeget, úgyhogy jönnek értünk szerintem.
5: Ja, amikor lufikat hajtogatok, akkor a gyerekek várják a lufit, de van úgy, hogy ők szoktak kérdezni és beszélgetni velem, de olyankor már a felnőttek is becsatlakoznak, és akkor sokkal, de sokkal nyitottabbak ők is, és megmernek sok mindent kérdezni. A gyerekek nagyon széleskörűen szoktak kérdezni. A legdurvább kérdés, ez egy elsős általános iskolás, tehát egy körülbelül 7 éves kislánytól hallottam, hogy hogy éltem meg a vakságot. Tehát ez volt a legdurvább kérdés. A legegyszerűbb az pedig az, hogy szoktam reggel fölöltözni.
4: A 24.hu anyagát hallották.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Szivárvány.
4: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombie Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombie Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket, szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, még nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
12: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
13: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszavúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba, 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4-ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárra járta körbe a Balatont. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi 2 vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videóton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen alapon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni

0: órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
6: Kellemes rádiózást és nagyon jó ételt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Gera Zsoltot hallják, és ez a Movie and Music egy újabb műsora, amelyben egy animációs filmet fogok bemutatni önöknek, amely egy csibéről szól. A Walt Disney Pictures filmbemutatója, a Csoda Csibe, a magyar moziforgalmazásban korhatára való tekintet nélkül megtekinthető kategóriát kapott. Animációs családi filmnek illik a premier hetében az első helyen nyitnia, ez még a nem amerikai Wallace és Gromitnak is sikerült pár héttel ezelőtt. Az új trónkövetelő ezúttal nem más, mint a Disney 81 perces animációs meséje, a Csoda Csibe. A kis csibe fejére rápottyan a mennybolt egy darabja. A nagyok persze nem hisznek neki, csak amikor rájuk szakad az ég. Állati animáció az elszevesztett birodalom rendezőjétől csak 10 éven felülieknek, az alatt garantált a rémálom gyermekeinknek.
5: Movie and Music, mert a zene megfilmesíti a történetet.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Movie and Music. Filmzenék egy órában.
4: Egy órában.
9: Egy évvel a Hihetetlen család már említett sikere után a 3654 moziban termelt 40 millió dollár bevételnek több olvasata is van. A Csodacsibe eredménye mindössze 56%-a a tavalyi elődnek, azonban idén legutoljára július közepén volt olyan film, a Charlie és a Csoki gyár, mely képes volt 40 millió dollár felett teljesíteni a premier hétvégéjén. Érdemes továbbá számba venni még a gyártói várakozásokat is, amelyek arról szóltak, hogy 30 millió körüli nyitásban reménykedtek, amihez képest a végösszeg már zsírosnak is tűnhet. A bevétel zsíróságából kiindulva pedig igencsak jó háttérzenék is születtek, hiszen nagyon-nagyon poénos zenék is hallhatóak a filmben, így például a következő is.
10: I am the champion, my friend.

0: of the world.
1: Na de a kisibe után inkább jöjjenek a valódi animációs mesében hallható zenék is.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: OVN Music, mert a zene megfilmesíti a történetet.
2: A film rajtja a Shrek 42 millió, a Dino 38,8 millió és a Jégkorszak 46 millió dollár nyitó eredményeihez közelít, és ezzel Csibink a 10. legerősebb starttal büszkélkedik az új technikával készült animációs mesék között. A végösszeg megjósolhatatlan, a kritikák viszont mindig jelzés értékűek, és azok egyelőre sajnos nem túlságosan biztatóak, ugyanis a műértők 62%-a nem volt elragadtatva a kis csibek kalandjaitól, persze ettől még a gyerekek kedvencévé válhat a kis

0: Óvi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Óvi, Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
2: Azért ne csüggedjen senki, hiszen a poén kedvéért meghallgathatunk egy nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült duettet is.

0: was great. Let's sing it again.
1: Képzelék egy órában az önök kedvéért. Az önök kedvéért.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 óra

0: Ettől lesz
1: duplán jó. Csákatillával. Gyere velem,
2: táncolj mi! Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Filmzenék egy órában az önök kedvéért.
5: Az önök kedvéért.
6: És akkor visszajöttem egy kicsit részletesebben megnézni önökkel a filmet. Kotlik Csöpi a kicsibe hatalmas pánikot okoz, amikor mindenkit riadóztat, mert a fejére pottyant az ég egy darabja. Természetesen senki nem hisz neki, és nagy bánatára még az édesapja is azt gondolja, hogy valami nincs rendben nála, és valójában egy közönséges makk esett a fejére. A kisváros lakói a kezdeti pánik után egyszerűen bolondnak könyvelik el a jóra való baromfit, akinek igencsak igyekeznie kell, hogy visszanyerje édesapja bizalmát. Már-már sikerül is neki, amikor megtörténik a baj, már megint furcsa dolgok potyognak az égből, és hamarosan az is kiderül, hogy hatalmas veszély fenyegeti a kisvárost. Ám erről egyelőre csak Csöpi és barátai tudnak, hiszen úgysem hinne nekik senki sem.
2: Movie and Music. Filmzenék egy órában.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Filmzenék egy órában.
2: Ahogy azt már említettem, a Walt Disney Pictures filmbemutatója a Csodacsibe a magyar moziforgalmazásban korhatára való tekintet nélkül megtekinthető kategóriát kapott. Azonban a film vetítése alatt a kisebb gyerekeket ki kellett vinni a teremből a hosszú percekig tartó, félelmetes zenével kísért UFO inváziós jelenetek alatt, de a nagyobbak is dermedten ültek, és órákkal később is nyugtalanok voltak. A szülők azt is kifogásolták, hogy a felkavaró tartalmakat nem zárja le olyan megnyugtató befejezés, amelyet óvodások is értenének. A szülők a sajtót is felelőssé teszik, mert a Csodacsibéről szóló írásokban egyszer sem esett szó arról, hogy a film a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatásokat tartalmaz. Magyarországon a Nemzeti Filmiroda dönt a forgalmazásra kerülő filmek korhatárhoz kötéséről, és a honlapjukon található információ szerint valóban egyes kategóriába sorolták a Csodacsibét. Na de ettől függetlenül én azt javaslom, hogy először a szülők tekintsék meg, hiszen nagyon vicces és nagyon poénos animációs meséről van szó, és hogyha ők úgy döntenek, hogy ez még talán belefér, akkor igenis ültessék le gyermeküket is, nézzék meg együtt, lehet, hogy a gyermeke nem fogja úgy átérezni ezt a filmet, és nem fog annyira felkavaró lenni a számára. Köszönöm az elmúlt egy óra megtisztelő figyelmét, a mikrofonnál Gera Zsoltot hallották, további kellemes rádiózást kívánok!

0: pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági jellemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A Police.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai. A rendőrök nagyértékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jóhiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 személyt vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
1: Hobby rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
5: Köszöntöm Önöket, én Tóth Mihály Nikolát vagyok. Eltelt egy újabb hét, tehát már is belekezdünk a mai koktélunkba. Ami a menüt illeti, tudják, minden héten én fogom kevergetni, kavargatni Önöknek a jobbnál jobb, kizárólag alkoholmentes koktélt, és ehhez a hozzávalók a következők. Nem sokára arról lesz szó, hogy a gazdasági válság idején milyen ruhát is vegyünk. Én elárulom, hogy praktikus, ám bár viselés szempontjából nem tudom, hogy mennyire lehet kényelmes, ezzel kapcsolatban majd az Önök segítségét szeretném kérni. Ezek után, tudják, könyvajánlónk érkezik itt a Koktélban, melyben ma Feldmár András Szabadság szerelem című könyvéről tudhatnak meg egy kicsit többet. Bizony, káros szenvedélyünkről való leszokás nem csak a mi egészségünkért van, hanem mondjuk a házi állatok kedvéért is, mert hogy kimutatták, hogy például a dohányzás mit is okoz számukra. Ebben az órában szó lesz még arról,

0: Vajon örökölhető-e az alvászavar? Tehát ezekre mind fény fog derülni ebben a 60 percben, és kicsit előre kalandozva a következő órában arról lesz szó, hogy hogyan előzhetjük meg a leggyakoribb betegségeket, hát mi mással, mint vitaminokkal, és nem pedig különböző bogyókkal. Várom önöket, hogy ezek a betegségek mik is, illetve milyen vitaminokkal, és ezt hogyan lehet felvenni, mármint a vitaminokat, tehát erről fogunk a következő 60 percben beszélni. Dőljenek most egy kicsit hátra, lazítsanak, hisz érkeznek a zenék, utána, ahogy ígértem, arról lesz szó, hogy a gazdasági válság idején milyen is az a tökéletes ruha.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Műsorajánló.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Három évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok. Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Remélem, önök is ugyanolyan izgatottak azzal kapcsolatban, hogy milyen a tökéletes ruha a gazdasági válság idején. Önt is érinti a válság, és nincs pénze ruhákra. Egy tervező most megtalálta a megoldást a gazdasági válság idejére. Egy ruha, amit nem egy, nem két, hanem több száz féleképpen lehet kombinálni. Sebastian Erraruris forradalmi ötlettel állt elő. Ez a The Zipper nevű ruha. Az ötlet egyszerű, ám mégis nagyszerű. Adott 120 cipzár, amit tetszőlegesen lehet kombinálni. Elvehetünk belőle, hozzátehetünk az öftől a földig érő koktél ruháig, gyakorlatilag bármit ki lehet belőle, úgymond húzni. Magas nyakú vagy dekoltát, mini vagy maxi? Többet mutatna formás alakjából? Semmi vész, a zipperrel mindez megoldható, csak néhány cipzárt kell ide-oda húzigatnia a kívánt hatás eléréséig. A tervező elárulta, hogyan jutott a cipzár ruha ötletéhez. Szerettem volna egy olyan ruhát, ami kiállja a folyamatosan változott trendek és divat próbáját. Azt gondolom, folytatja 33 éves Sebastian, ilyen kritikus gazdasági időkben, mint amilyeneket most élünk, egy ilyen több százféleképpen variálható ruha igazán megtérülő befektetés. A legelső darabot kézzel készítette a fiatal tervező, és hónapokig tartott, amíg megalkotta a látható, tömeggyártásra is alkalmas dizájn ruhát. Most a nagybani értékesítésről tárgyal a befektetőkkel. A fekete és ezüst kombinációja pedig igazi klasszikus, így minden alkalomra tökéletes. Azonban nem tudom, hogy cipzárok itt-ott nyomnak-e bizonyos test részünket, illetve azt gondolom, hogy megint a modell alkatúaknak kedveznek ezzel a ruhával. Se baj, hogyha valaki ilyen vicces kedvében van, vagy tényleg úgy gondolja, hogy ez a ruha, mivel több százféleképpen kombinálható, ez lenne a tökéletes megoldás így a gazdasági válság idején, akkor hajrá, nincs más dolguk, mint megvegyék mondjuk ezt a ruhát, de ajánlom azt, hogy azért több ruha legyen a készleten, ha bármi történik, ki kell mosni, egy-egy cipzár tönkre megy, ki kell cserélni, azért lehet vele gond, de hát önökre bízom, hogy éppen ki milyen ruhát ölt magára. Nem sokára könyvajánlóval érkezek vissza a koktélban, úgyhogy ne menjenek sehová.
0: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél. Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Poddi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Koktélban már is könyvajánlónk érkezik. Ma Feldmár András Szabadság szerelem című könyvét ismertetem önökkel. Szabadság szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom az életet, szabadságért feláldozom szerelmemet. Feldmár András tavalyi három előadását ez a Petőfi vers ihlette. Ha a szeretet önkényes rabszolgaság, hogyan lehet szabadon szeretni? A szex, a latin szexus, a szexó szóból ered, ami azt jelenti, hogy elvágni vagy elválasztani. Vajon miért nem beszélünk akkor nexről is? Ami a nexus, a nektere szavak gyümölcse lehetne, hiszen ez utóbbi jelenti azt, hogy összekötni. Feldmár labirincselő stílusában arról mesél, hogy milyen közel kerülhetünk egymáshoz, és hogyan, anélkül, hogy ezért bárkinek is szenvednie kellene. Azt gondolom, hogy nem feltétlen kell most itt a nyitott házasságra, nyitott kapcsolatokra gondolni, a szerelemben, illetve a párkapcsolatokban is kell egy bizonyos szabadság, de azért óvatosan ezzel a szabadsággal, illetve vággyal és a tombolással, mert hogy párunk nem biztos, hogy ezt annyira tolerálja, úgyhogy találjuk meg azt gondolom megfelelő arany középutat. Na de hát Feldmár András Szabadság szerelem című könyve röviden erről szól, amit én elmondtam, és azonban ennyi volt a könyvajánló is itt a Koktélban. Nem sokára arra kérem önöket, hogy szokjanak le a dohányzásról, no, nem az én kedvemért, hanem mondjuk a háziállatja kedvéért.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jobbi Rádió.
1: Szokjon le a háziállata kedvéért, mondjuk a dohányzásról. Azok a dohányosok, akik nem akarnak leszokni, elképzelhető, hogy meggondolják magukat a háziállatai kedvéért, közölte az egyik kutató. Amerikai kutatók által végzett felmérés szerint a háziállatok dohányzó gazdáinak 28%-a meggondolná, leszokjon-e, hogy kedvencét megóvja a passzív dohányzás ártalmaitól. Nem feltétlenül szeretik jobban kedvenc házi állatukat önmaguknál vagy gyermekeiknél, ez csak egy újabb motivációs tényező az emberek számára a dohányzásról való leszokás megfontolására, közölte Sharon Milberger, a detroiti Harriford egészségügyi rendszer epidemiológusa. Ez egy új módja lehet annak, hogy rávegyük a dohányosokat a leszokásra. Az Egyesült Államok 71 millió házi állattartójának közel 1/5 dohányzik Milberger számításai szerint. Ahogy a passzív dohányzás káros az emberre, ugyanígy fokozhatja a háziállatok kockázatát is a tüdőrák és más daganatok, allergiák, szem- és bőrbetegségek, légzési betegségek kialakulására. Az eredmények egy 3295 fős felmérésből származnak, a résztvevők háziállattartók voltak, főként Michigan területéről. Azt gondolom, hogy már egy kicsit baj az, hogy különböző motivációt kell arra találni, hogy ne dohányozzanak, illetve letegyék a cigarettát, mert azt gondolom, hogy saját magunkért érdemes ezt megtenni. Persze vannak olyan kedvesek, akik azt mondják, hogy már pedig azért is leteszed ezt a fránya cigarettát, ha én addig élek, ha akkor is ráveszlek téged arra. Igen, ez is lehet egy megoldás, illetve kényszer, de azt gondolom, hogy ha magunktól rájövünk arra, hogy a dohánytermék nem biztos, hogy egészséges, sőt, azt mondom, hogy a legkárosabb dolgok egyike, akkor talán ön is belátja azt, hogy igen, a dohányzásról le kell szokni, pláne, hogyha nagyon szereti mondjuk a házi állatát, akkor lehet egy motivációs tényező önnek, hogyha erre van szüksége. Egy biztos, hogy a házi állatoknak sem kedvező a dohányzás.
2: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre.
3: Hobbi Rádió.
4: Reklám.
5: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
6: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Remélem, egy kicsit ki tudtak kapcsolódni az előző zenék alatt, most arra keressük a választ, hogy vajon örökölhető-e az alvászavar. Az alvászavaroknak genetikai okai vannak. Erre a következtetésre jutottak 2000 ikerpár vizsgálata alapján a londoni Szent Tomás kórház orvosai. A kórházban folyó hosszú távú ikerkutatások során számos megbetegedés természetét tanulmányozták. Az egy és két petélyű ikrek összehasonlító vizsgálata ugyanis segít elkülöníteni a genetikai alapú megbetegedéseket az életmóddal összefüggő kóroktól. A 2000 pár vizsgálatával folyó kutatások során az orvosok egyebek között az alvás közben fellépő légzészavarokat tanulmányozták, amelyeket korábban kizárólag a túlsúlyosság, dohányzás vagy a rossz testhelyzet számlájára írtak. Emellett a kutatók a nappali aluszékonyság eseteit, valamint egyéb alvászavarokat tanulmányoztak. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az esetek mintegy a felében az alvászavar örökletes tényezőkre vezethető vissza. A zavarokért felelős gén ugyan még nem ismert, a jövőben azonban az orvosok több figyelmet szentelnek majd betegeik családi anamnézisének. A kialvatlanság rontja az ember teljesítő képességét, növeli a balesetek kockázatát és csökkenti az immunrendszer védekező képességét. Állatkísérleteken igazolták, hogy a tartós alvás megvonás halálhoz is vezethet. Sőt, nem csak a mennyiségi, de a minőségi alvás megvonás is súlyos következményekkel jár. Egyes kísérlet során patkányokat minden REM fázis kezdetén felébresztettek. Így bár az állatok megkapták a szükséges alvás mennyiséget, egy alvási fázis kimaradt. Eleinte enyhe, majd egyre súlyosabb kialvatlanság jeleit mutatták, később azonban a teljes alvás megvonásnál tapasztaltakhoz hasonlóan elpusztultak. Néhány megfontolandó tény az alvással kapcsolatban. Első, hogy a hosszabb ideig folytatott váltott műszakos munka egészségügyi kockázatot jelent. A koffein csökkenti ugyanaz álmosság érzetet, azonban a napi alvás igény mértéket ez nem befolyásolja. Az alkohol segíti az elalvást, azonban légzés, kimaradást és felületes alvást idéz elő, tehát ez is a minőségi alvás rovására írható. A stressz, az aggódás, az esti aktív tevékenység olyan anyagokat szabadít fel az agyban, amik az ébre maradást segítik elő. Az alvás nem tévesztendő össze az eszméletlen állapottal. Ezek a megfontolandó tények, és jó, hogyha figyelembe veszik, hogy minden szervezetnek, még a felnőttnek is szüksége van a minőségi és mennyiségi alvásra.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
3: Ma éjjel táncolunk, mert ez a táncos szép. A táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.
6: Demo!

0: Kettől lesz
1: dupla jó. Csákatillával. Gyere velem, táncolj,
2: mélység kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
7: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Ennyi fér bele a koktél első órájába, de nehogy elkalandozzanak, eltekerjenek, elcsavarjanak, elnyomkodjanak máshova, mert hogy nem sokára, ahogy ígértem, a következő órában arról lesz szó, hogy hogyan előzhetünk meg bizonyos betegségeket, legalábbis a leggyakoribb betegségeket, főleg itt a női problémákra kell gondolni. Elmondom önöknek, hogy ez nagy mennyiségű vitaminnal lehetséges, de hogy milyen problémákra, bajokra milyen vitamin dukál, illetve hogy hogyan is lehet bejutatni a szervezetbe, nos, erről lesz szó a következő 60 percben. Nagyon remélem, hogy akkor is velem tartanak, nem sokára jövök vissza, úgyhogy ne menjenek sehová.
0: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor.
3: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
8: Egészségedre.
1: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádió.

0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobbirádió.hu.
6: A rádiót.

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főig igazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára, majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedül álló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a

0: A feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja a leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerő hiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. A szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tenjen bejelentést. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
1: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
8: Ez már a Koktél második órája, még mindig Tóth Mihály Nikolett vagyok. Ahogy ígértem, ebben az órában szó lesz arról, hogy hogyan előzhetünk meg bizonyos, úgymond általános leggyakoribb problémákat. Itt a női problémákra kell gondolni, és most gyorsan azt is elmondom önöknek, hogy ez nagy vitamin körképet fog jelenteni, azaz néhány leggyakoribb betegségeket vitaminokkal meg tudunk előzni. Ezért fontos, hogy megfelelőképpen étkezzünk, ehhez próbálok majd ebben az órában némi segítséget nyújtani. Na jó, elárulom önöknek, hogy nem sokára szó lesz a bőrről és a hajról, a vérképzésről, illetve a kiegyensúlyozott ciklusról is. Azt hiszem, ezt nem kell kifejtenem önöknek, hogy miről is van szó. Ez vár tehát önökre. Ebben az órában remélem most is együtt kalandozunk, és még újra visszahangolódnak a Koktél hangulatára. Már is pörgetem önöknek a jobbnál jobb zenéket, és már is kevergetem, kavargatom önöknek a jobbnál jobb kizárólag alkoholmentes koktélt, melynek a mostani 60 perces összetevőjét már tudják.
7: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
5: Hobby Rádió. Műsorajánló.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
11: Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Műsorajánlót hallottak.
13: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: A tipikus női betegségeket kezelhetjük a legtermészetesebb módon is, mégpedig vitaminokkal, ahogy említettem. A civilizált életmód melléktermékeként számtalan olyan betegségekkel szembenéznünk, amely a helytelen táplálkozás következménye. Ha odafigyelünk arra, hogy megfelelő mennyiségű ásványi anyag és vitamin jusson a szervezetünkbe, megfeledkezhetünk olyan problémákról, mint a hajhullás vagy a rendszertelen menstruáció. A 20. század elején az élesztő gombák szaporodásához nélkülözhetetlen, de akkor még ismeretlen ható anyagot boisznak, vagyis életfontosságú tényezőnek hívták. A biotin funkciója, amely a B-vitamin család egy tagja, nem más, mint a szén-dioxid szállítása a szervezetben. Ha nincs elegendő szén-dioxid a vérben, a szervezet anyagcsere funkciói nem működhetnek megfelelően. Ráadásul a biotin számtalan egyéb folyamatban is fontos szerepet játszik. Így például nélkülözhetetlen a fehérjebontás során képződő különböző aminosavak lebontásához is. Mindenek következtében a biotin rendkívül fontos a vér, az idegek, a bőr, illetve a haj növekedéséhez, valamint megújulásához. Hogyha nem fogyasztunk elég biotint, akkor már is mondom a hiány betegségeket. Ilyen a bőrgyulladás, a hajhullás, a depresszió, a fáradékonyság és az izomfájdalmak. Most nézzük is meg gyorsan, mik a természetes források, miben találunk biotint. A biotint a szervezetben található mikroorganizmusok állítják elő, valamint szinte minden élelmiszer tartalmazza ezt a vitamint. Leggazdagabb forrásai azonban a máj, a karfiol, a dió és a mogyorófélék. Ha tehát bőrproblémákkal és hajhullással küzd, érdemes többet fogyasztani ezekből az élelmiszerekből. Napi ajánlott mennyisége 50-100 mikrogram, ez körülbelül 100 gram májnak felel meg. A túladagolástól nem kell tartania, mert a biotin vízben oldódó vitamin, így a felesleg nem szívódhat fel, hanem egyszerűen távozik a szervezetből.
2: Koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: A következő, amiről most szólnék, a B12 vitamin, azaz az egészséges vérképzésért felelős vitaminunk. Ha sápat, fáradékony és vérszegény, könnyen előfordulhat, hogy szervezete B12 vitamin szintje nem megfelelő. Ez a létfontosságú anyag szükséges ahhoz, hogy a csontvelőben a vörösvérsejtek megfelelően fejlődjenek. Hiányában zavart szenved a növekedés, ezért a gyermekek megfelelő B12 vitamin ellátására különös gondot kell fordítani. De ugyanilyen fontos e vitamin jelenléte ott, ahol rövid időn belül sok sejtnek kell regenerálódnia, ilyen például az idegrendszer, ahol a B12 vitamin az idegszövet képzésében vesz részt. Már is mondom a B12 hiány betegségeket. Vérszegénység, sápadt bőr, fáradékonyság, illetve rossz közérzet. Na de hát miben található B12 vitamin? A legjobb B12 vitamin források az állati eredetű élelmiszerek. A máj, a vese, valamint a velő. De sok található belőle a tejtermékekben, a tojásban, a sörben, a savanyú káposztában, valamint a halfélékben. A főzés során azonban az élelmiszerekben található vitaminok nagy része tönkre megy. Ezen kívül az sem már tudnia, hogy a fogamzásgátló tabletta csökkenti a vérben a B12 vitamin szintjét. A felnőttek számára ajánlott napi mennyiség 5 mikrogram, ami körülbelül 150 g camembert sajtnak felel meg. Ha esetleg szigorú vegetáriánus étrendet követ, rendkívül fontos, hogy táplálékkiegészítő formájában pótolja a B12 vitamint.
0: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Hobby Rádió.
1: A következő vitamin az E-vitamin, ami a kiegyensúlyozott ciklusért felelős. A hormon háztartásra gyakorolt pozitív hatásának köszönhetően az E-vitamin segít abban, hogy a ciklusa harmonikusabbá váljon, valamint bizonyos esetekben még a meddőségben szenvedő nőknek is segítséget nyújthat. Ezen kívül antioxidáns tulajdonságokkal bír, így védelmet biztosít a sejtfalnak és a sejtmembránoknak. Az E-vitamin hatástalanítja a környezeti mérgekből származó szabad gyököket, melyek a sejt öregedés, valamint a daganatos megbetegedések előidézői. A hiánybetegségek a következők. A rendszertelen menszesz, a meddőség, izomgyengeség, zavart reflexműködés, csökkent libido, illetve bizonyos bőrproblémák. Na de hát miben is található ez az E-vitamin? A növényi zsírok és olajok, például a margarin, az olíva, a napraforgó és a szójaolaj valóságos E-vitamin bombák. De a diófélék, a paraj, a zeller, valamint a különböző gabonacsirák szintén gazdagok E-vitaminban. A napi ajánlott mennyiség 12 mg, ami egy evőkanál búzacsira olajnak felel meg. Mivel zsírban oldódó vitaminról van szó, vigyázzon, hogy ne adagolja túl. És ha már említettem bizonyos ételeket, zöldségeket, növényeket, húsokat, illetve különböző táplálékokat, elmondom majd nem sokára, hogy ezt a hűtőszekrényben hol és hogyan is kell tárolni.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Itt a koktélban már is arról beszélünk, hogy az előbb, az elmúlt majdnem közel egy órában említett ételeket hogyan is kell a hűtőszekrényben elrendezni. A hűtőbe pakolás nem igényel nagy odafigyelést, gondolhatnánk. A hosszabb eltarthatóság eléréséhez azonban nem árt odafigyelni arra, hogy az élelmiszerek a nekik megfelelő polcon foglaljanak helyet. Az eddigi szeszélyes, mindent oda dobok, ahol épp van szabad helye hűtőben típusú hozzáállást nem árt lecserélni tudatosabb hűtőpakolási szokásra. Ezt nem ok nélkül mondom. Helye van minden élelmiszernek, hiszen nem véletlenül épp ilyenre álmodták a tervező asztalon a jégszekrényt. A gyümölcsök egy része nem igényel hűtést, feleslegesen ne pakoljuk be őket a hűtőbe. A zöldségek közül a paradicsom, a paprika, a saláta azonban hűtve sokkal tovább eltartható. Minden hűtőben van zöldségtároló rekesz, ahol a legkedvezőbb feltételeket biztosíthatjuk a zöldség és gyümölcsféléknek. Tudta ön azt, hogy a hűtőben nem állandó mindenhol a hőmérséklet, így aztán van egy pont, ahol a leghidegebb van. Néhány típusnál a gyártó külön feltünteti a hűtő belsejében, hogy hol van ez a hely. Általánosságban elmondható, hogy a leghidegebb pont a pára elvezető nyílás közelében található. A leghidegebb polcra vagy annak közelébe helyezzük a következőket. A friss húsok, halak, felvágottak, főtt ételek, összetett, készített saláták, tojás és tejszín alapú sütemények, francia sütemények, tortatészták és nyers tejből készült sajtok, nájlonzacskóban értékesített, előre elkészített zöldségek és általában bármilyen friss élelmiszert itt kell tárolni. A húsok feletti polcon van a helyük, a hűtő felső harmadában a tejtermékeknek. A joghurtokat és a vajakat azonban a hűtő ajtajában tároljuk, hiszen ott van a legkevésbé hideg. Ha már fáradtunk a főzéssel, ne szúrjuk el a dolgot a hűtéssel. Minden esetben a kihűlt, megfelelően lezárt, bedobozolt étel kerülhet csak a hűtőbe. Ha langyosan tesszük be a hűtőbe, egyrészt a hűtő sokkal több energiát fog fogyasztani, másrészt felmelegíti a hűtő belsejét, ami a többi élelmiszer esetében is meggyorsítja a romlási folyamatot. Ráadásul sok étel meg is savanyodik így, hiszen a lehűlési idő a hőmérséklet emelkedéssel lelassul. Nagyon remélem, hogy ezek után a hűtőszekrénybe céltudatosan fogják bepakolni az élelmiszert, és így minél tovább eltartható lesz.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézned? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.

0: Hobby Rádió.
1: Ennyi volt a Cocktail második órája, én köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmet. Én Tóth Mihály Nikolett voltam, velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, további jó rádiózást, a viszont hallásra!
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Happy Radio!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanemes köszön.
3: Happy Radio. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass. Hobby Rádió.
4: Ja, man, én a Bodnár Tibi vagyok Ladányben a 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Érhetőek lesznek az ügynökakták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgató.

0: valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. A szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen bejelentést. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen alapon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
1: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Sziasztok! Mi vagyunk a Picasso Branch, mi is mindig a Hobby Rádiót hallgatjuk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Névnapköszöntő. Október 1-én köszöntjük a Malvin nevű kedves hölgy hallgatóinkat. A germán eredetű név a Madalvin névből ered, jelentése pedig bíróság, barát, a jog barátja. Október 1-én kívül ünnepelnek a Malvinok még április 19-én is. A név becézése Malvinka, Manyi, Vini, Vinike, Vinácska és Vinus. Október 1-én a Malvinokon kívül köszöntjük még Bazsó, Diké, Euridiké, Ludovika, Malvina, Remik, Rémus, Rémus, Rómeó, Tereza, Teri, Terka, Teréz, Teréza, Terézia, valamint Tessa nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvár Viktóriával október 1-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. A 20. század elejével kezdünk, és most már az övé is lesz a főszerep. 1908 az első időpontunk, október 1-én Harry Ford bemutatta első széles tömegeknek készült autóját, a T-modellt, melynek ára 825 dollár volt. Folytassuk 1921-jel, október 1-én halt meg Julius Hahn, osztrák meteorológus, a klimatológia és a meteorológia fizikai szemléletmódjának megalapozója. 3 évet ugrunk előre, 1924-re, október 1-én megszületett Jimmy Carter, amerikai politikus, aki 1977 és 81 között az Amerikai Egyesült Államok elnöke volt. Csak egy évet ugrunk előre, 1925. október 1-ére, ez a nap Lisszői Szent Teréz ünnepe. A francia karmelita szerzetes nővér, a külföldi missziók védőszentje, illetve Franciaország második patrónája. 1935-tel folytatjuk, október 1-én született Julie Andrews, brit színésznő, énekesnő. Legismertebb fémje a muzsika hangja. 1941-re ugrunk, október 1-én megjelent a Magyar Csillag című folyóirat, amely a Babits Mihály halálával megszűnt Nyugat helyébe lépett. 1946-ra ugrunk, október 1-én befejeződött a náci Németország katonai, illetve hatalmi vezetőinek felelősségre vonásával foglalkozó persorozat, a Nürnbergi per. Folytassuk a 20. század második felével, 1975. október 1-e zenei világnap. Az UNESCO Nemzetközi Tanácsának határozata alapján október 1-e a zene világnapja lett. És még egy világnap, 1986. október 1-e Habitat világnap. A kifejezés az ENSZ Emberi Települések Bizottságára, a Habitatra utal, amelynek elsődleges célkitűzése a települések érett körülményeinek minőségi javítása. A Habitat világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az egységes cselekvésre annak érdekében, hogy a világon minden ember számára biztosítani lehessen a legelemibb emberi jogot, a kellemes otthont és a lakáskörülményeket. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió. Rádió.

Bízom és remélem, hogy nem folynak a folyók visszafelé. Elhők sem zuhannak szálló madarakra, a gyökerek földbe maradnak, s nem lesz könnye a csillagoknak.

akik megtartják a parancsolatokat, s így joguk lesz átlépni a szeretet kapuját. De kívül maradnak mindazok, akik haragot szítanak, és megszólják az igazak igazát. Én vagyok a kezdet és a vég. Legyen véletek a hitünk tisztasága, mert tisztán élni annyi, mint szolgául szegődni a jóba.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve 7. fejezetéből.
1: Lásd, erre jöttem rá, mondja a prédikátor. Mikor egyik gondolatról a másikra haladtam, hogy megtaláljam a végső következtetést, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. október 1-e csütörtök. Evangélium Szent Lukács könyvéből 10. fejezet 1-től 12. vers. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt, minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászállati békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amiük van, mert méltó a munkása maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: elérkezett hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg, elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek, Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. Elmélkedés. Jézus küldetést ad 72 tanítványának. Egyszerű embereket küld, akiket személyesen megszólított. A küldetés egyértelmű: menjetek és készítsétek elő a szíveket az Isten országának eljövetelére. A tanítványok nem egyedül mennek, hanem kettesével, mert az örömhír továbbadása nem magányos vállalkozás. Kell a testvér, aki támogat, imádkozik, szükség esetén megerősít. A keresztény küldetés, a misszió mindig közösségi. Jézus egy fontos igazságot is kimond: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. A világ szomjazik az igazságra, a reményre, az élő hitre, de kevesen vannak, akik vállalják az evangélium hirdetését, akár szavakkal, akár életpéldával. A legelső lépés azonban nem a cselekvés, hanem az imádság. Kérjétek az aratás urát. A misszió az imában születik. A küldöttek nem visznek magukkal semmit, mert Jézus azt akarja, hogy eszközök nélkül induljanak. Aki az ő nevében megy, annak az Úr megadja, amire szüksége van. Nem az eszközökre, hanem a küldőre kell tekinteni. És mi történik, ha nem fogadnak be bennünket? Jézus szerint nem kell erőszakoskodni. Az elutasítás nem a mi kudarcunk, hanem annak a jele, hogy az evangélium mindig szabadságra épül. El lehet fogadni, de vissza is lehet utasítani. Mi is küldöttek vagyunk. Mindannyian hordozzuk a küldetés lelkületét. Családban, munkahelyen, közösségben Jézus számít a szolgálatunkra. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy engem is meghívtál, hogy a te tanítványod legyek. Adj készséges szívet, amely nem halogat, nem fél az úttól, hanem veled indul el. Taníts bízni benned akkor is, ha keveset értek, ha gyengének érzem magam. Segíts, hogy a te békédet és örömhíredet tudjam vinni oda, ahol az emberek megfáradtak és a boldog életet keresik. Uram, örömmel indulok, hogy a te küldöttetként hirdessem Isten országát. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
0: Hobbi Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobbi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a kutya vetje annyit tesz, mint milyen áron alul való eladás? A magyar szótörténeti szótár szerint horvát eredetű szó. Azaz, ki akar többet adni kifejezésből ered. Ez hagyományosan az árverés kikiáltójának kérdése volt. A szó a 16. századtól bizonyíthatóan jelen van a nyelvünkben, ezért nagy valószínűséggel azokkal a rögtönzött árverésekkel kapcsolatos, amelyeken a magyar és horvát katonák a töröktől szerzett hadizsákmányt igyekeztek értékesíteni, akár értéken alul is csak némi pénzhez jussanak. A horvát kifejezés rövidült koci-vecé formája lett a magyar szó alapja, a C a magyar kiejtésben K és C közti hangot jelöl, így lett álkótyavetyélni kifejezés.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
3: Ma egy nyári rakottast hoztam önöknek, az elkészítése nagyon egyszerű és nagyon gyorsan elkészíthető. A hozzávalók 4 személyre: 50 dek a cukkini, 50 dek a paradicsom, 30 dek a mozzarella sajt, 12-15 dek a parmezán sajt, 2 gereszt fokhagyma, egy evőkanál szárított bazsalikom, egy mokkáskanálnyi frissen őrölt fekete bors, só és egy deci olívaolaj. A cukkinit és a paradicsomot megmossuk és szárazra töröljük, és vastagabb karikákra vágjuk. A mozzarella sajt levét lecsöpögtetjük és felkarikázzuk. A fokhagymát pépesítjük és összekeverjük az olívaolajjal, a sóval és az őrölt borssal. Egy kis tepsibe rétegezzük a cukkinit, a mozzarellát és a paradicsomot, majd minden emeletet jól meglocsolunk ízesített olajjal és megszórjuk bazsalikommal. Végül a tetejét megszórjuk frissen reszelt parmezánnal és előmelegített sütőben 25-30 percig sütjük. Ropogós bagettel és könnyű rozéval kiváló főétel.
2: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobbi Rádió, a www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit-olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszabúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba, 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban szamárral járta körbe a Balatont. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartotta egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit-olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi 2 vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videoton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen alapon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
2: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap néptől.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Somival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül, szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
3: Ma éjjel táncolj, mert ez a táncos szép, a hűtés táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Műsorajánlót hallottak. You know that I be sexy.

0: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
9: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.